0: üzene kedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Bye, buddy, bye.

0: Ukrán beledallozta felső idegen.
1: Jó estét kívánok! Ma van a népmese napja, melyet minden évben Benedek Elek születésnapján rendeznek meg. Előtte azonban Bartók Bélára emlékezünk. A világhírű zeneszerző, népzenekutató 1881. március 25-én született, és 1945. szeptember 26-án hunyt el. Táncházban című műsorunkat az ő gyűjtése indította. A dalt a felsőéregi Veres Ignác 1907-ben énekelte Bartók Bélának. A világhírű zeneszerző, népzenekutató halálának évfordulójára emlékezve következzen most a 9 csodaszarvas Bartók Béla előadásában, aztán pedig a Muzsikás Együttes egyik koncertjének részlete, melyben Fülei Balázs zongora művész játsza Bartók Román Népi Táncok című művét, melynek népzenei forrásait a Muzsikás Együttes előadásában halljuk.
2: Bartók Béla a kantáta profána szövegét mondja el.
3: A 9 csodaszarvas. Volt egy öreg apu, volt néki 9 szép szál fia, testéből sarjadzott szép szál 9 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, szántásra, vetésre, ménes terelésre, csorda terelésre, hanem csak nevelte hegyet, völgyet járni, szarvasra vadászni. Az erdőket járta és vadra vadászott 9 szép szál fiú. A vadra vadásztak, annyit barangoltak és addig vadásztak, addig, míg nem szép hídra találtak csodaszarvas nyomra. Addig nyomozgattak, utat tévesztettek, erdő sűrűjében szarvasokká lettek, karcsú szarvasokká váltak erdő sűrűjében. Az ő édesapjok várással nem győzte, fogta a puskáját, elindult keresni 9 szép szál fiát. Riát talált a szép hídra, hídnál csodaszarvasnyomra, szarvasnyom után elindult, el is jutott hűsforráshoz, hűsforrásnál szarvasokhoz. Fél térdre ereszkedett, hely egyre rá is célzott. De a legnagyobbik szarvas, jaj, a legkedvesebb fiú, szóval imígy felfelele. Kedves édesapánk, ránk te sose célozz, mert téged mi tűzünk a szarvunk hegyére, és úgy haigálunk téged rétről rétre, téged kőről kőre, téged hegyről hegyre, s téged hozzávágunk éles kősziklához, ízé porrá zúzódsz, kedves édesapánk. Az ő édesapjuk hozzájuk így szólott, és híva hívta, és őket hívó szóval hívta. Édes szeretteim, kedves gyermekeim, gyertek haza, gyertek vélem haza. Jó anyátok vár már. Jöjjetek ti vélem a jó anyátokhoz, a ti jó anyátok várva vár magához. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. Az asztalon serleg, anyátok kesereg. Serleg teli borral, jó anyátok gonddal. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. A legnagyobb szarvas, legkedvesebbik fiú, szóval felfelelvén hozzá imígy szóla. Kedves édesapánk, te csak eredj haza a mi édes jó anyánkhoz, de mi nem megyünk, mert a mi szarvunk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A mi karcsú testünk gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. Karcsú lábunk nem lép tűzhely hamujába, csak puha a varba. A mi szájunk többé nem iszik pohárból, csak hűvös forrásból. Volt egy öreg apu, volt néki 9 szép szál fia. Nem nevelt őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok közt. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.
2: Bartók Béla a Cantata Profana szövegét mondta el 1936. szeptember 22-én.

0: Azt hiszem, Táncházban című műsorunk hallgatói találkoztak már úgynevezett élőszavas mesemondással, melynek oktatása igen nagy hangsúlyt kap az idén 25 éves fennállását ünneplő Hagyományok Háza munkájában. Az élőszavas hagyományos mesemondás átörökítési gyakorlata, melyet a Hagyományok Háza munkatársai dolgoztak ki, 2021 óta szerepel az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének jó gyakorlatok regiszterében. Azt hiszem, nem kell ecsetelnem manapság, milyen fontos az élő szóban történő közlés, az élő szavas mesemondás, az emberek, a közösségek közötti kapcsolatok, s a mese iránt érdeklődő hallgatóink azt is jól tudják, a mese nem csak a gyermekek műfaja. Benedek Elek születésnapján, a Magyar Népmese napján következzenek tehát Mesék Táncházban című műsorunkban. Budai Ilona mondja el a Fertőtó születését, aztán az ő tanítványai, az Óbudai Kenderike énekegyüttes tagjai énekelnek szigetközi dalokat, s aztán egy fiatal fiúcska, Molnár Attila mondja el a megpatkolt boszorkány történetét, melyben közreműködik a Rezeda együttes. A Szigetköz és a Rába köz világának meséit, mondáit, aztán a Táltos együttes szigetközi dudanótái zárják.
1: A Fertőtó születése. Nagyon régen híre hanva se volt a tónak, helin jól termő földeken gazdálkodtak az emberek. Hét falu keletkezett itt a szántóföldek, erdők között. A legnagyobbat Leán falunak hitták. Egyszer a falu legszebb leánya vízérment a messzi kútra. Bővízű forrás volt, messziről ide jártak az emberek. Megtöltötte a korsóját, és ment hazafelé a szép erdei úton. Útközben egy szegény öreg emberrel találkozott. Igen el volt csigázva, alig vánszorgott már. Leányom, adj innom a vizetből, már megül a szomjúság. Nem adhatok, mert sietős a dolgom, de hogy is gondolod, hogy utánad még mi is innánk a vízből? Rossz vagy, kemény szívű leányom. Nincs szánalom a szívedben, nem segítesz a szegényen. Meglátod, megverérte az Isten. Azzal tovább ment. A leán megrántotta a vállát, és dúdorászva indult hazafelé. Amint ment, egyszer csak megbotlott egy kőbe, és elvágódott. A korsó összetört, kifolt belőle a víz. A leán jól megütötte magát, nem tudott fölkelni. A víz pedig csak folyt a korsóból, nem fogyott ki. A bővízi forrás még erősebben bugyogni kezdett, és mindig több és több víz folyt össze. Elöntötte már a leánt meg a korsót is, és folyni kezdett a falu felé. Hét nap, hét éjszakán folyt a víz, nem állt el, elöntötte a falvakat is. Az emberek alig tudtak kimenekülni belőle a környező dombokra. Víz alá kerültek a szántófődek, az erdők, és egy nagy tó kerekedett a helükön. Így született a Fertő. A medréből még most is előkerülnek néha cserépdarabok, a szívtelen leány korsójának maradványai.

0: A megpatkolt boszorkány. Egy kovácsnak volt két legénye. Jó dolgos volt mind a kettő. Kint aludtak az istálóban. Az idősebb a fal felől, a fiatal szélről. Egyszer a fiatal elkezdett fogyni, s olyan gyenge lett, hogy a verőkalapácsot is alig tudta már fölemelni. Nem tudták, mi baja. Az volt a baja, hogy minden éjjel bejött az istálóba egy boszorkány, az ajtó mellett lógó kantárt az alvó fiú fejére húzta, és azon mód elnyargalt vele a sötét éjszakába. Egész éjjel hajtotta, csupa latyag, víz volt már a szegény, mindaddig meg nem állt, amíg el nem múlt a boszorkányok ideje. Akkor visszavitte az istálóba. Levette róla a kantárt, és a fiú az ágyon ébredt, holdfáradtan. Így ment ez minden éjjel. Egyik nap elnyargalt vele az úgóhoz. Ott a nagy nyárfák tetején gyülekeztek a boszorkányok.
1: Fekete macska, béka, mája, kígyó szeme, béka, mája.
0: Ki a söprűjén jött, ki a boszorkány szekéren. Volt, aki lovon nyargalt. Fent ültek az ágokon, károgtak, mint a varjuk. Nyüves kutyának húsát ették. Lópatából itták rá a ganélevet. Bleh. Itt mondták el rontásaikat a főboszorkának. És megkapták az újabb parancsokat is. A végén mulatoztak együtt, és még kakasszó előtt hazaröpültek.
1: Van nevéve, van nevéve, van nevéve, van zala.
0: A fiatal legény már alig állt a lábán, de nappal nem emlékezett semmire. Akkor azt mondta neki a társa. Te pajtás, biztosan rontás van rajtad. Tudod mit? Az éjjel cseréljünk helyet. Én fekszem majd szélül. Így is tettek. Az erős legény le nem hunyta a szemét, akármennyire is le akartak ragadni. Éjfél tájt, aztán egy szellő csapta meg az arcát. Hát ott állt előtte a boszorkány, keziben a kantárral. De a legény gyorsabb volt. Fölugrott, kikapta a kezéből a kantárt, és hirtelen a boszorkány fejébe húzta. Az azonnyomban lóvá változott. Fölpattant a hátára. Erre már a vékony is felébredt. Ő is ráült a háta mögé. Így nyargaltak egész éjjel.

Még szusszanni sem hagyták a lovat, és csupa hab volt már a szőre. Mikor megelégelték, az a lovagoltak. Egyenest a kovács műhelybe. Ott kalodához kötötték, és megpatkolták. Derekasan, mind a négy lábát. Mikor elengedték, a boszorkányló elván szorgott, eltűnt a szemük elől. Másnap reggel a férfiak már mind dologra álltak, csak a kovács felesége nem akart fölkelni az ágyból. Nyöszörgött, hogy igen beteg. Nyöszörgött, hogy igen beteg. Hagyják nyugodtan pihenni.

0: A most következő Agócs Gergely, aki szintén mesét fog mondani, nem csak kiváló muzsikus, de egyik kidolgozója az élő szavas mesemondást oktató Hagyományok Háza beli tanfolyamoknak, mely, mint már említettem, felkerült a jó gyakorlatok regiszterébe az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján. Agócs Gergely most egy nógrádi mesét mond az igazmondó legényről, s természetesen utána a Fonó zenekar, melynek tagja Agócs Gergely muzsikál, szintén nógrádi pásztordallamokat.
1: Egyszer volt, hol nem volt, a régi világban volt egy öreg ember, még egy öreg asszony. Igen szegények voltak. Ha de nem volt elég az a nagy szegénység, annak a tetejében még volt három fiúk is, három olyan patrahas nagyétkű legény. Hát olyan étvágyuk volt, egy ültő helyükbe egy-egy Weiling jutórós haluskát behagyítottak, amely csak a félfogukra volt elég. Hát annyira, hogy kiették az öreget a teljes vagyonából. Meg ugye az öreg ma olyan szegény volt, hogy a sárga virág kinyőtt a házának a tetején. Nem volt elég ez a nagy szegénység, még a három gyerek ki is hízta őket a kunyhóból, abból kicsi kunyhóból. Ha mit tudtak volna, mit csinálni szegények, a két öreg behúzódott volt egy tőgyfa, egy odvas tőgyfa.

az udvarba, ott azt az odút kibélelték egy rossz öreg kabáttal, azt ott laktak ketten az odóba, abba a kabátba. Na jó van, egyszer csak elszégyeli magát a három kölyök. Odaállnak a két öreg elé, édesapám, édesanyám, mi leszünk minkit magukval ebbe a nagy szegénységbe? Elmenünk, mink világot látni, szerencsét próbálni. Jaj, mi leszünk itt nélkületek? Az öreg asszony meg az öreg ember elkezdtek ríni, de ma ott egy olyat rítak. Abba a rívásból keletkezett három folyó. A Rima, az Ipoly, meg a Mississippi, abba a régi világba. No! Hát, de csak felszárígatták egymást, abból a nagy rívásból. Sütöttek a három gyereknek. Három tarisznyával. Hamuba süt pogácsát. A nyakukba akasztották, az orrukat irányba állították. El is eresztették őket. Azon a keskeny ösvényen neki ennek a széles világnak. Hát, mentek, mindegéltek, hét nap, hét éjszaka, hét szempillantásuk azokon a sűrű sötét erdőkön. Pusztákról tanyákra, tanyákról pusztákra. Mikor csak abból a nagy sötétségből ki nem érnek egy kicsi világosságra? Hát, tudjátok-e, mi volt az? Egy országút. De be ma a tarisznyák is üresek voltak. Jó megéhezett a három legény. Mondta is egy a másnak, hogy hát mi lesz itt mi velünk ebbe a széles világba? Éhen! Az országút mellé leálltak, de ott egy teremtett lélek senki nem járt. Csak mikor egy jó, érdekes hangot még nem hallanak, patadobogás, karcsörgés. Bizony, három szempillantás alatt ott is termett elejbek, egy csapat huszár katona. Azoknak is az elejébe egy öreg parancsnok. De az olyan ember volt. Mázsa 30, mázsa 40 benne volt. Egy orró, két szemű. Olyan ember volt. Két fülű, egy szájú. Azt mondja a legidősebbik, a három testvér közül azt mondja, hő, te hő! Lenézd, de csak így az egyszemivel az öreg parancsnok. Hát, öcsém, sokkal több jutórós haluskát kellett volna neked megenni ahhoz, hogy a te szavadra egy ilyen csapat huszár katona megálljon. Majd amikor én azt mondom, hogy hő, avval megálltak. Hol jártok ti itt, ahol a madár se jár, csak a népzenekutató? Hol járnánk, mire boldorognánk? Elindultunk magunknak világot látni, szerencsét próbálni. Hé, akkor nagyon jó irányba vattok, mert mink pontosan odafele tartunk. Avval leszerződtek három esztendő katonai szolgálatra. Kapott mindegyik egy jó, gyönyörű paripát az ülepe alá. Kardot az oldalára, csákolt a fejbe. Elindultak, de bőn csináltak ők ottan egy olyan háborút, hogy mióta világ a világ, olyat az anyafő, de hátán nem hordozott. Török volt az ellenség abban a régi világban. Azt mondja nekik az öreg, ide figyeljetek. Hónap menünk egy döntő ütközetbe, egy nagy csatába. Mert ugye nagyon hamar beletanultak a katonamesterségbe ezek harman. Meg foglak titeket figyelni, hogyha jól hadakoztok, amelyik a legjobban hadakozik, annak adok három arampészt, meg két hét eltávozást. Őj, megörült a három szegény legény. Nekirontott annak a töröknek. Előfele menet, gyalogösvényt vágott. Hátrafele gyövet, szekerutat nyitott. Aprította azt a törököt, akár a répát. Volt olyan török, hogy 33 en kicsi törököt aprított belőle. Bezom. Az öreg megnéztét dombódarról, vele messzilátó kukker válaszolja. Jaj, de gyönyörűen hadakoznak. Három egyed óra alatt le volt verve a török. Maga a török császár is
Úgy telerakta a bugyogóját, hogy alig bírt elszaladni onnan. Bizony. Na, előhívatja három kölyköt a parancsnok. Na, fiúk, igen gyönyörűen hadakoztatok, de nem tudom eldönteni, hogy melyik volt a legjobb, meg a legügyesebb. Az fog hazamenni, aki a legnagyobbat tudja hazudni. Ó, az is mesterség. Előlép a legidősebb a három gyerek közül. Azt mondja, drága tekintetes tábornok úr, nekem otthon az apámnak 33 kaptár méhéje van. Én vagyok azoknak a pásztora. Elhiszem, fiam. Azt mondja, de nem úgy van ám. Ha egy is hiányzik, este mert meg kell azt olvasni az összeset, előre hátulra, hátulra előre. Ha egy is hiányzik, nekem végem. Múltkor egy hiányzott, apám ki is csapott otthonról. Haza ne gyere, azt mondja, amíg a méhét még nem keríted. Hát, el is indultam, 7 nap, 7 éjszaka, 7 szempillantásig jártam utánok, azokon a sűrű sötét erdőkön. Még csak ki nem lyukadtam, egy tisztásra hatott, még szánt egy paraszt. Oda lépek! Hát látom, hogy van. Furcsán olyan félrehordaz az eke előtte. Nézem, hát az egyik oldalba befogva egy gyökör, a másik oldalba még egy méhe. Egyből felismertem, hogy a mi méheink. Mert hogy hát abban a régi világban nem olyan kicsi putyú méhecskék voltak, mint máma. 3 kiló 4! Aztán még csak a combja, vigyázza. No, oda lépek. Lekevártam egy pofont annak a szántóvető gazda embernek, elterült. Jaj, azt mondja, parancsnok, hogy hadd ma el, elhiszem az egészet, küldjön az öcsédet. Nagyon a kölyök, középső, drága tekintetes tábornok úr. Nekem otthon az apámnak 33 nyaj birkája van. Én vagyok azoknak a pásztora. Elhiszem, fiam. Na de várjék. Múltkor kihajtok, legelőre, majd András nap után volt, igaz, de hát még hajtottunk. Hát, mennénk lelelni, itatni. Hát a folyó még nem befagyott. De mit tudtam volna, mit csinálni, most már hogy itatok? Hogy ütök léket azon a jégen? Kampom se volt velem. Lekaptam a fejemet a nyakamról. Ütöttem egy jó léket, megitattam. Elhiszem, fiam, azt mondja. Nekem is a múltkori háborúban, amikor még a tatárral hadakoztunk. Egy mocskos tatár, avval a görbekargyával lemettette a nyakamról a fejemet. De volt egy ügyes osztrák orvos. Úgy összepászította, hogy azóta menetre jár. Jó van, drága tekintetes tábornok úr, de még semmi. Hajtanám haza a nyáját, hát a falu szélén meg ugye a takaranótába, faragtak az ácsok. Akarok neki köszönni, hát a fejemet még nem ott felejtettem. Visszaszaladtam a folyópartra, ma még egy róka nyalogatta oldalba rúgtam, visszapattintottam, mert nekem még itt patentosítani. No, menek vissza, köszönnék az ácsoknak, ahogy tartom a számat, minden szó helyett egy kis madár csinegék, pintyőkék, verepkék, ilyenek szádostak ki. Elhiszem az egészet. Nem tudsz hazudni. Küldd az öcsédet. Jaj, a legkisebb meg egy nagyon jó, igaz szívű, igazmondó gyerek volt. Egy olyan őszinte gyerek. Hát, hogy én ma itt hogy fogok hazudni? Oda lép a tábornok elé, drága tekintetes tábornok úr. Nem tudok hazudni, mert én még sose az életben nem hazudtam. Piszkos gazember, nem igaz? De ott ma baj volt. Elárulta magát a tábornok. Jó van, fiam, azt mondja, te mész haza. Odaadott neki 3 arampénzt, 2 hét szabadságot. Kiosztott. Így történt aztán, hogy az igazmondó lett a győztes a hazugság versenybe. Ennyi volt, mese volt. Az öreg kelemennek az ülepi teli volt. Nyelvetek legyen rajta fót.

Táncházban című műsorunkat egy mexikói mese zárja, melyet a Nagybercel vezette Zurgó együttes, hol a Fényes Csillag Ragyog című albumáról választottam. A Bölcs és a Madár című mexikói mese után pedig a Zurgó együttes muzsikál egy korábbi lemezükről, az énekes Navratil Andrea lesz. A mese és a muzsika előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap este 8 óra 4 perckor újabb egyórányi népzenével várom önöket. Addig is énekeljenek, muzsikáljanak, ha tehetik, és hallgassanak, vagy inkább mondjanak mesét, hiszen a mesének igenis komoly helye van életünkben, nem csak a magyar népmese napján, Benedek Elek születésnapján, hanem mindenkor.

fenn a magas hegyeknek tetején, ahol az utak véget érnek, s honnan a források erednek, éldegélt egy öreg bölcs. Egyedül lakott, mégsem volt magányos. Napközben szívesen köré gyűltek a fiatalok, a gyermekek, este az idősebbek is. Örömmel hallgatták beszédeit. Olykor a távoli városból is érkezett hozzá egy-egy zarándok. Egy reggelen megkopogtatták az ajtaját. A bölcs kinyitotta, ott állt egy fiatal ember, s így szólt. A messzi városból érkeztem hozzád. Hallottam hírét bölcsességednek. Nem jöttem ám üres kézzel. Ajándékot hoztam számodra. És ezzel átnyújtott az öregnek egy gyönyörű, míves kalickát. A kalickából egy szépséges madár pislogott a bölcsre. Aki óvatosan benyúlt, markába fogta a madarat, vigyázva, meg ne sértse. Füléhez emelte, aztán sugott valamit neki, ismét a füléhez tartotta, majd szép lassan széttárta karjait, mire a madár, hus, messzire szállt. A zarándok dühös lett. Sok pénzt adtam ezért a madárért. Azt hittem, örömet szerez számodra, de te hiába valóvá tetted. Szabadon engedted. A bölcs csak mosolygott rá.

amikor fölkelt, különös látványban volt része. Ahogy kilépett a bölcs kunyhójából, azt látta, hogy az öreg egy szépséges liliomfa alatt ül. A fa egyik ágán pedig ott volt a madár is. Amíg a bölcs beszélt, a madár hallgatott.

atyukat, imákat mormoltak, könnyeket hullajtottak, és ebben a szent pillanatban a nyitott ablakon beszállt a madár, a bölcs szívére ült, és elfújta a leggyönyörűbb dalt, amit valaha emberi fül hallott.

Elvégezve énekét, kirepült az ablakon, és örökre eltűnt a fehér felhők felett. Néhány hét múlva a zarándok visszatért a kis faluba. A bölcsnek csak hűlt helyét találta, a falubeliek sírhalmát tudták csak megmutatni neki kedves Lilion fája alatt. Amikor a zarándok a madár felől faggatódzott, ezt a választ kapta. Örök barátságot kötöttek, amíg élt a bölcs, a madár minden nap visszatért hozzá. Azt mondta az öreg, mindenben egyetértettek, egyetlen dolgot kivéve, hogy végül is melyikük szabadította meg a másik.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Képzeljük el 1793 tavaszát Budán. Nyugat-Európában az opera ekkor már komoly divat hullám. Rég kialakultak a nemzeti műhelyek és a sztárszerzők köre. Nálunk viszont a színház még szinte kizárólag német nyelven szólt a közönséghez. A bécsi külvárosok mintájára az olasz és francia darabokat is németre fordítva játszották a városi polgároknak.
2: A népzenei nyomozóiroda 557. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ebbe a közegbe robbant be Kelemen László alig 3 éves társulata, a Nemzeti Játszótársaság. Elhatározták, hogy színre viszik az első magyar nyelvű énekes játékot. Egy Bécsben jól ismert, népszerű darabból indultak ki, amely kapott egy magyar nyelvű verses átiratot, és Sudi József személyében egy saját zeneszerzőt is, aki, a korabeli pletykák szerint, alaposan merített Mozart varázsfuvolájából. A mű címe Pikkó Herceg és Jutka Perzsi.

Az osztrák sajtó persze előre gúnyolódott. Azt jósolták, hogy a bemutató napján a színház kongani fog az ürességtől. Nem így lett. 1793. május 6-án a mai Várszínház dugig telt. Amikor felcsendült az első magyar nyelvű dal, a közönség kitörő lelkesedéssel fogadta. Ez már nem csupán színház volt, hanem nemzeti demonstráció. A függöny legördülésekor a férfiak kucsmáikat, a hölgyek színes szalagjaikat dobálták a magasba. Zúgtak a kereplők, szóltak a csengettyűk a nézőtéren. Megszületett a magyar opera. Sajnos a darab kottái elvesztek, így más korabeli művekből idézünk.

0: Csermák Antal magyar táncaiból válogattunk. A népzenei nyomozó iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Szalomon bodocsonyi, egy olyai szomorod, mi kéne mulatni. Egy barna kis jány az ölembe, cigány húzza a fülembe, még se tudok vigadni. Kifizető, ugri füles, boros üveg, sörös üveg, hány van üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg vár, megint üres, mint a pohár. Hely, de vigadni. Kifizető, ugri füles, boros üveg, sörös üveg, hány van üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már, megint üres, mint a pohár. Hely, de

távol, tudja, tudja, hány lehány volt az én pár. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, verje meg a csillagos ég, igazi napokat ég, és megházasodj ég. Ki a csoda, a rintja számon, de tudja, hány lehány volt az én pár. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, verje meg a csillagos ég, igazi napokat.

0: fénye meg a csillagos egy igazi dolgot, kis megházasodni.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.
2: Keresek egy

0: Bertát, a gyertyát, mert azt ingyen nem hagyják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj!
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, haj, haj, haj!
1: Haj, haj, haj!
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Mindig szép, az mindig a reggel, délben, éjszaka. Házasodjunk, haj, haj!

0: házasodjon, haj, haj, haj, galambom, házas élet, kutya, baj!
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

semmi, csak a könnyed. Úgy maradsz, mint

0: télen-nyáron ti hozzátok jár, mert jössz te még az én utcámba, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Dankó Rádió. Szolnokon FM 101,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: engem én csalom meg.
1: Dankó Rádió. Banyhádon FM 92,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: oldalt, édes ott légyenyém.
1: Dankó Rádió. Kékesen FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

őt megette, megette. Suba-suba, göndör-suba, van még kislány a faluba, lesz szeretőm tíd is még helyette. Icca-ricca, kukorica, nem a cica, csak a vica, volt, aki a tejt föl megette, megette.

Ica, rica, kukorica, nem acita, csak a vica volt, aki a tejfölt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van mi kislány a faluba, de szeretünk ti is, még helyette. Ica, rica, kukorica, nem

Dankó Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

könnyek nélkül élni könnyebb, tűnjön el a bánat. De jó is,

Hankó Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.

mikor még nem voltam más, csak szegény. Volt egy bérházban egy kis szobám, akkor nagyon boldog.

de boldog voltam akkor talán. Mimbusik úr,

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. A rendőrség alá került a terrorelhárítási központ. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Nagy Zsombor. Elrendeltesezték Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti Járásbíróság. Részben már feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, jelentette ki a szervezet elnöke az ATV-ben. Unger Anna azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes ezeket az ügyeket jól ismerik. Mindegyik a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete. Jelenleg a park fenntartási ügyet, a Volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal költéseit vizsgálják. A további esetek kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy elévülési határon belüli ügyekkel foglalkozzanak, ahol még vannak vagyonbiztosítási lehetőségek. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnt. A belügyminisztérium szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. A GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas, de az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. Magyarország 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordította közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. A meleg és a száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Ma is napos, száraz idő lesz. A szél napközben helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Bizony, milyen jó így együtt kezdeni az új napot, Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. október 1-e van, csütörtök, 6 perccel múlt 6 óra, ma van a zenevilágnapja és az idősek világnapja is. Köszönjük szépen, hogy velünk foglalkoznak, bár leginkább szerintem mindannyian azt mondanánk, hogy el tudnánk tekinteni az életkorunktól. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő, 10 óráig töltjük együtt a reggelt, remélem, hogy ma is kellemesen fog tölni a következő néhány óra, érdekes friss információk mellett, mivel minden nap a zene napja a Dankó Rádióban. Ma talán még egy kicsit csavarunk rajta, és még több különlegesség szól. Kiváló muzsika, nézzük is a kínálatot. Hajnalom, csillagom énekli majd Talabér Erzsébet nem sokára. Lakodalom valami utcánkban, ezt a csárdás Bohács István előadásában hallgatjuk meg. A Vidám kettőst Fényes Szabolcs Szenes Iván a Kinevezés című operettjéből Vojtági és Lőte Attila énekli ezen a felvételen. Játszom részletet majd a Mozart című musicalből. Zene, Az vagyok én énekli Kocsis Dénes. Az örök zöldek között pedig Pályarandás. Sláger is felcsendül majd az óra második felében. Megnézzük, hogy mennyire marad, vagy alakul egy kicsikét az időjárásunk a következő néhány napban. A névnapos köszöntésre is sort kerítünk majd, mint ahogy rövid összeállításunkra. Október 1-e híres születésnaposairól. Nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés. Elsőként pedig csendüljön fel Az én falumban nincsenek virágok kezdetű Andalgó Szabó Szilvia énekel ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekar a kíséretével. Arra kérem önöket, hogy tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

kívánja. Reggel délbe sok áll a csóka termet kis szája, estére meg megduplázva kívánja. Ragadós egy betegség a szerelem, minden kislány szívében az megterem. A legény meg a helyet, hogy elkerülné, ha látja, kedvet kap és maga

ahelyett, hogy elkerülné, ha látja, kedvet kap és maga is azt csinálja. A legénynek, ahelyett, hogy elkerülné, ha látja, kedvet kap és maga is azt csinálja.

0: Mindjárt 6:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1579-ben ezen a napon érkeztek jezsuiták Kolozs-Monostorra. Bátor István támogatásával rendházat és iskolát nyitottak. Ez a kezdeményezés vezetett az 1581-ben alapított kolozsvári jezsuita akadémiához. Érdekes azt elmondani, hogy Kolozs-Monostor hajdan önálló falu volt Kolozsvár mellett, ma pedig hát egy óriási tömbháznegyed, lakótelep található a helyén, nagyjából az óbudai lakótelepel megegyező látkép fogadja az embert. 1848. október 1-én a Pákozdi ütközet után átrendeződött a honvédelmi helyzet. A magyar sereg ugye 29-én még szeptemberben állította meg Jelasics támadását. Október 1-től pedig Szemere Bertalan az Országos Honvédelmi Bizottmány tagjaként vett részt a védekezés szervezésében. Az első postai levelező lapok 1869-ben kerültek forgalomba ezen a napon. Az osztrák-magyar monarchiában külön osztrák és magyar változat jelent meg. Megindult az állami anyakönyvezés Magyarországon 1895-ben. A születések, házasságok és halálesetek hivatalos nyilvántartása ettől kezdve állami feladat lett, előtte csak az egyházak végezték. Az aldunai hajózó csatornákat 1898. október 1-én helyezték forgalomba, a Vaskapu csatornát már 1896-ban felavatták, a munkálatok azonban folytatódtak. A szegedi villamos is október 1-én indult el 1908-ban ezen a napon. Az első járat a Rókusi és a Városi vasútállomás között közlekedett, mintegy bő 4 kilométeres szakaszon. Gömbös Gyula alakított kormányt 1932-ben, október 1-én a gazdasági világválság és a Horthy korszak politikai átalakulásának összefüggésében fontos. Ez az esemény a Magyar Csillag első száma 41-ben jelent meg ezen a napon. A Babits Mihály halála után megszűnt nyugat szellemi örökségét I. és Gyula szerkesztésében vitte tovább a lap. A címlapon Söpflin Aladár neve is szerepelt. A Dunai Kőolajipari Vállalat 1960-ban alakult meg ezen a napon, míg az Opus Tesseri Nemzeti Történeti Emlékpark 1995. október 1-én nyílt meg. Véget ért a fillér használata 1999-ben, a bevonás határnapja szeptember 30-a volt, október 1-től pedig a forint váltó pénze többé már nem volt használatban. Néhány világtörténelmi esemény: ítéletet hirdettek 46-ban ezen a napon a fő Nürnbergi perben, a Nemzetközi Katonai Törvényszék 19 vádlottat talált bűnösnek, 3-at felmentett, a bűnösök közül pedig 12-t ítélt halálra. Ezen a napon kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot 1949-ben. Mao Tse-tung Pekingben a Tiananmen téren tartott ünnepségen jelentette be az új állam létrejöttét. Elindult a Tokaido Shinkansen 1964-ben. Ezen a napon Tokiót és Oszakát kötötte össze, ugye, ez a nagysebességű vasút. Viszonylag gyorsan, mondjuk így 260 km/órás sebességgel tudott haladni. 82-ben pedig ezen a napon dobták piac a CD-t, az első kereskedelmi CD lejátszót a zene világnapján. Hát természetesen nem máskor. Most már mondhatjuk, hogy ez is történelem. Vecsernyére szól a harang. A folytatásban Molnár Piroska felvételét hallhatják ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

de a templomba nem tudok betérni. Amióta a

0: asszony, nem fekszel a hágyba, te még meg nem lesz a nyolc olyan éjtába.
1: Előre láthatólag a jövő héttől válik egy kicsit felhősebbé az idő, viszont a hőmérsékletben nagy változás nem várható. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Ma észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyol felhők az égen. Picit szűrhetik a napfény, de csapadék ma sem várható. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Azért, hogy én szegény legény vagyok, Mészáros András előadásában játszom ezt a csárdást most. Jónás Géza és zenekara kísér.

Alkor mindegy nyári álom, húzta a cigár, nem volt nálunk.

október 1-én Bazsó, Diké, Ludovika és Rémusz napján főnévnaposaink a Malvinok, germán eredetű összetett női név, elemeinek valószínű jelentése bíróság és barát, érdekes, hogy a németben a Malvin férfi név, a női név párja pedig a Malvine. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A Kinevezés című Fényes Szabolcs Szenes Iván operettből játszom most részletet önöknek, a Vidám kettőst Vojtági és Lőte Attila előadásában.

Ha a font lerobban, sorry, ha bárki lábfejedre lép. Sorry, ha kigyullad egy mozi, a közös piac sztori, my God, ha nincs olaj elég. Infláció egyre jobban ködlik, szegény királynő spórol a pénz.

Már Wilson annyit ötlik, kevés a gyarmat, sorry, és rossz a money, sorry. Ha lemarad a lovad, ha kiverik a fogad, ha tőzsde ügyben tökre mész, egy sorry-val az angol mindent elintéz. Angliában elkövetsz egy szörnyű nagy hibát, azt mondod, sorry,

0: rustálkodom, sorry, ma csúsztatom a gondomat. Sorry, ha főnököm nem érti, ha jelentésem kéri, elrontva hangulatomat.
1: Egyetlen szó rendbe hozza azt is,

0: 3 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort harmadik Károly királlyal, aki 1685-ben született ezen a napon. Az általa kiadott pragmatika szankció tette lehetővé lánya Mária Terézia trónöröklését. 1898-ban született ezen a napon Kerékjártó Béla, a topológia nemzetközileg elismert magyar kutatója, Szegeden és Budapesten tanított, kutatásai pedig a geometria és a topológia kapcsolatát is formálták. Bárdos Lajos, zeneszerző, karnagy és zenepedagógus, az Éneklő Ifjúság mozgalom egyik megszervezője, 1899. október 1-én született, kórusműveit is sokan ismerik, énekelhették is, közülünk a magyar énekari élet tartós részévé váltak ezek. Házi Erzsébet, operaénekes, 1929-ben született ezen a napon Pozsonyban, a Magyar Állami Operaház művészeként a klasszikus szerepek mellett számos 20. századi magyar opera bemutatójában is közreműködött. Ormos Mária, történész, akadémikus, 1930-as születésű, főkutatási területe a 20. század története volt, a Pécsi Egyetemi Történészképzésnek is meghatározó alakja lett. Molnár Piroska, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze szintén ezen a napon ünnepel, színpadi és filmes szerepekben, de akár Dankó klubos koncerteken is fantasztikusat alakított. Bari Károlyról se feledkezzünk meg, Kossuth Díjas költő, műfordító, folklórkutató, 1952-es születésű, a magyarországi cigány irodalom kiemelkedő alkotójáról van szó, költészete mellett népköltészeti gyűjtései is fontosak. Folytassuk William Edward Boeinggal, 1881-ben született, a róla elnevezett repülőgépgyártó vállalat alapítója. Horowitz Kievben született, később Amerikában élt, a 20. század egyik legismertebb virtuóz zongora művésze, 1903-ban, a zseniális Walter Matthau 1920-ban született ezen a napon. Ugye Jack Lemmonos filmek gondolom mindenki emlékezetében ott vannak. A Sogorom az ugügyvéd című filmért Oscar-díjat is kapott. Az Egyesült Államok 39. elnöke Jimmy Carter 1924-ben született ezen a napon. Julie Andrews, a Mary Poppins főszereplője többek között, ezért Oscart is kapott 1935-ben. Jean-Jacques Annon, francia filmrendező pedig 43-ban született, a Rózsa neve a 7 év Tibetben is az ő alkotásai közé tartozik. Kedves ünnepeltek, nagyon boldog születésnapot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. Megdolgoztatunk még egy születésnapos, Báder Ernőt, aki szintén ezen a napon született, és már 8 éves korától a Rajkó zenekarban nevelkedett. Balázs János díjas, prímás, előadó művész, Heves megye kulturális nagykövete, bejárta az egész világot, és 2013-tól a Máltai Szimfónia programban is tevékenykedik, személyes küldetése pedig, hogy megmutassa a fiataloknak, hogy nem számít honnan jöttek, kitartással, szorgalommal és befektetett munkával nincsenek lehetetlenek. Az Adagiót játssza most a folytatásban Báder Ernő és zenekara a Dankó Rádióban.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nem sokára 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, addig Berki Péter és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra Csárdással indul, Rózsa Rózsa, Sárga Rózsa, Csuti Csaba énekel, ifja Berki Béla és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski.
4: Megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Jó reggelt kívánok a most kelőknek, 7 óra van. Ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja október 1-én csütörtökön. Én Benyó Rita vagyok, az időjárás részleteivel és a friss hírekkel pedig a Krónika szerkesztői érkeznek.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
9: Letartóztatták Sesztárk Miklós volt fejlesztési minisztert. Hankó Balázs letartóztatásáról ma dönt a bíróság.
8: Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ.
9: Folytatódik a napos száraz idő, de éjszakánként több helyen fagypontig is csökkenhet a hőmérséklet.
8: Következnek a részletek. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
9: Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról ma dönt a Kecskeméti Járásbíróság. A képviselők mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés.
8: A kormányfő szerint a tisztító tűzművelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, idézzük, a most letartóztatott Sesztárk Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnöző, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagja.
9: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás nagy nyomás alatt dolgozik. Hozzátette, a nyomozókat, ügyészeket, bírákat a kormány meg fogja védeni, ahogy a vagyon visszaszerzési hivatal munkatársait is. A megfélemlítésük ellen pedig minden törvényes eszközzel fellépnek.
10: Szükségünk van a tanúkra, akik eddig nem merték elmondani, amit tudtak vagy átéltek. Azt kérem mindenkitől, hogy őrizzék meg a dokumentumokat. Adják át azokat a hatóságoknak. Segítsenek feltárni, ki döntött, ki követelt, ki közvetített, ki fizetett, ki és mennyivel gazdagodott.
8: A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről.
9: Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik.
9: Az átalakításról augusztusban döntött az országgyűlés, miután a belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szerv feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A tárca szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. A TEKA nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át.
8: Ugyancsak mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett.
9: A főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett elnevezések eltörléséről.
8: Mérlegeli a kormány a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi kamarai törvény módosításával kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülés részén tárgyalják.
9: Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. A Magyar Orvosi Kamara ugyanakkor támogatja, hogy a vezetők legfeljebb 2 cikluson át tölthessék be tisztségüket, és azt kéri, ha ez kikerül a törvényből, a korlátozást saját alapszabályában vezethesse be. A MOK a kötelező kamarai tagság visszaállításának feltételeit megfelelőnek tartja.
8: Új feladatot jelent a Magyar Orvosi Kamarának, hogy visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvény módosítást az államfő.
9: Széchenyi Nagy Balázs, a Kamara Országos Felügyelőbizottságának elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, nem is annyira a kamara vezetőségének a kiválasztása, hanem a ciklus hosszának korlátozása volt a kérdés.
4: Az elnök aggája az gyakorlatilag abban nyilvánult meg, hogy azáltal, hogy ez korlátoztatik ez a lehetőség, ezáltal a kamara is korlátoztatik abba, hogy a vezetőit szabadon válassza meg. Mai tendenciák azért ennél más pozíciókban azért más tendenciákat is mutatnak. Ezzel együtt az orvosi kamara úgy gondolja, hogy van szükség egy ciklus korlátozásra. A mi orvoskamarai elnökünknek ez volt eddig is a véleménye, és azt is hozzá kell tenni, hogy ha most az országos tisztségviselőket nézzük, akkor ez a fajta nem az orvosi kamarát érinti elsősorban, hiszen a másik 2 egészségügyben működő szakmai kamara vezetője már hosszú ideje hivatalban van, míg a mi vezetésünk a mostani első ciklusát tölti.
8: Először ülésezett a kormány új döntés előkészítő szerve, a fejlesztési kabinet a közlekedési és beruházási miniszter vezetésével.
9: Vitézi Dávid közölte, a testület a jövőben egyebek mellett az uniós források felhasználásával és más fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket készít elő. A kormány emellett stratégiai, valamint gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott.
11: Az uniós pénzek felhasználásával, állami beruházásokkal, turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntéselőkészítő fórum a kormánynak mostantól ez a kabinet lesz. Ma az első ülésen is számos közúti fejlesztésről, vasúti fejlesztésekről, energetikai fejlesztésekről tárgyaltunk.
8: Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök.
9: Magyar Péter közölte, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel, Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése.
8: Kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás az M1 híradóban a Republikon intézet szerint.
9: A közmédia figyelő felmérésében 2025 és 2026 1-1 szeptemberi hetét vetették össze. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a felmérés szerint mostanra kiegyensúlyozottabb lett a politikai szereplők megjelenése. Nagyobb teret kaptak a független szakértők, több hírforrást használtak, és többféle politikai álláspont jelent meg a közmédia híradójában. A tárcavezetővel interjút hallgathatnak 7:30 után. Benyó Rita egyebek mellett az NKA botrányról és a színházak finanszírozásáról is kérdezi majd.
5: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. Köszöntöm a hallgatókat! A szerb Sredjan Jovanovic vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak, a Marco Rossi irányította együttes, akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A mérkőzést a Kossuth Rádióban, az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük. Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. A Sopron a Vilnius ellen kapott ki 81-62-re, míg a DVTK a Czvrena Zvezda ellen szenvedett 71-66-os vereséget. Mindkét magyar csapat az Európa kupában szerepelhet majd. A spanyol Barcelonét a Vigvári Vincével 10-8-ra legyőzte a francia Marseille-t a férfi vízilabda szuperkupa döntőjében. Vigvári 3 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
5: Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között terelés kialakítása miatt a forgalmat rendőri felvezetéssel az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át. A szakaszon mindkét irányban 2-2 sávban halad a forgalom. A csomópontok környezetében a forgalmat néhány percre megállítják. A mozgó terelés mögött már 2-3 kilométeres a kocsisor.
5: időjárás.
9: Napos derült idő várható, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz. A szél nyugaton megélénkül. Délután 22-27, este 9-15 fok valószínű.
8: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok! 2026. október 1-én a zene és az idősek világnapján csütörtökön nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hálásak vagyunk, hogy ma is a Dankó Rádiót választották, és remélem, hogy velem tartanak a folytatásban is. Olyan muzsikákat játszom, mint a Pántlikás kalapon, Fújdogálja a szél, Kolostyák, Gyula énekel, Szólj, szólj, Csalogány hallhatjuk Nádasdy László előadásában, a Te rongyos élet Kálmán Imre csárdás királynőjéből, Széles Flóra és Dénes Viktor előadásában csendül majd fel, lesz kirándulás, egy újabb kis települést ismerünk meg, az óra végén pedig Balog Marian és Bolya Mátyás, tehát népzenei nyomozó irodánk jelentkezik, elsőként pedig Szécsi Pál Meddig tart egy szerelem című dala.

perc. Kandinosné angyalom, nem soká itt hagyom a bolondát. Letelnek a szép napok, hazafelé hallagok,

mindig hívni. Meg annyi különböző élethelyzet, élettörténet, és az időskornak is meg annyi különböző szakasza van. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Ma van az idősek világnapja, ennek kapcsán juthatt ez eszembe. Van, aki ma is minden reggel ugyanazzal a kíváncsisággal nyitja ki az újságot, vagy megy fel az internetre és híreket olvas, van, aki a családnak segít, vagy figyel a szomszédra, gondozza a kertjét, az állatokat gondozza, enni ad a kutyának, macskának, vagy közösséget szervez. Megint van, aki egy új napirendet tervez magának, mert sok minden megváltozott körülötte. Az évek száma pedig egyikünkről sem mondja el igazából, hogy mire vágyunk, mitől tartunk, vagy miben lejjük az örömünket. Gyakran hallottunk, meg mi is beszéltünk arról, hogy mennyi tudást lehet kapni az idősektől, és aztán egy szempillantás alatt abba a korba került az ember, hogy most már tőle várják, hogy ezt a bizonyos bölcsességet átadja az utána következő generációknak, hogy milyen volt a város vagy a település a régebbi időkben, hogyan éltek benne az emberek, hogyan döntöttek nehéz helyzetekben, és most ezek mi vagyunk, akiknek ezt a tudást át kell adni a további generációknak, és remélem, hogy mindenki aktív is ebben, és megpróbálja a tőle telhető legnagyobb szeretettel, türelemmel, odafigyeléssel átadni az emlékeit, az élményeit és a bölcsességét. És bízunk benne, hogy kíváncsiak is ránk, a fiatalok és a gyerekek, és így kerek a világ. Janza Kata és Pesák Ádám énekel a folytatásban. A Piramis lágerét, a Szájfel magasra című dalt játszom most.

az a szegény hülye. Úgy eped lángol, s mindjárt gomol, de néha rám gondol titokban, s hogy megnyugtatja.

fogadok, hogy most meglepődik, s az arca nyomban felderül. Mert nem kérem, hogy hagyja békén, és ne bántsa a férjemet, hisz tudom, ilyen remek férfi

0: tessék!
1: Dankó Rádió. Ozdon FM 105. A magyar zene rádiója.
2: Szólj, szólj, csalogány, rám vár a babám, nem veti a szemét másra. Lelkem csak az ő

0: kacsiga, miga, maskari kacsiga, miga, haj. A csapó jön, mely, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga, miga, maskari kacsiga, miga, haj.
1: Hencidától Banszidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
2: Alattyán község, Jásznaskun Szolnok megyében, a Jászapáti járásban találjuk a Zagyva bal partján. Szolnoktól 34, Jászberénytől 13 kilométerre a 32-es főúton tudjuk elérni. Első írásos említése 1212-ből maradt fenn a váradi regesztrumban. A 14. század végén bizonyítottan a Kun család birtoka volt, később a Csirke családé, területén pedig avarkori temetőt is feltártak. A törökök 1536-ban dúlták fel, de ezt is túlélte, a felszabadító háborúk viszont nagy pusztítást okoztak Alattyánon is. 1700 körül egy részbirtokos, a János Hidai Premontrei Prépo most morva telepeseket telepített be ide. A lakosok főleg mezőgazdasági őstermelésből éltek, élnek. Itt született Gecse Árpád festőművész és Csombor Teréz színművésznő is. Alattyánban járva először a természeti szépségeket emelném ki. Az Agyva partján nagyokat lehet sétálni, a holtákból egy nagyon kedves horgásztavat is kialakítottak. Gyönyörű halakat lehet itt fogni. Emlékparkot alakítottak ki 1999-ből az egykor elhanyagolt, elhagyatott zsidó temetőből. A helytörténeti gyűjtemény az őskortól a múlt század kezdetéig gyűjti a paraszti kultúrához tartozó különböző tárgyakat, berendezési eszközöket. A Gecse Árpád emlékházba is érdemes ellátogatni. A Jásság festőjének emlékháza egyben szülőháza, amiről szó van. Római katolikus temploma pedig műemlék, 1773-ban épült Szent Mihálynak szentelték fel. Alattyánt is ismerni kell, el kell ide kirándulni, ismerkedni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A következő részlet a Csárdás királynőből, a Te rongyos élet szóljon most önöknek, Széles Flóra és Dénes Viktor előadásában.

Jó reggelt, derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Hamarosan népzenei nyomozóirodánk jelentkezik, Balogh Mátyás és Bolya Marian. Addig a 2020-as Musical Csillagok gáláján rögzített felvétel szól, a West Side Storyból a Mambo, az Operett Színház zenekara, énekkara és musical együttes előadásában Fejfer Gyula karmester vezényletével. 8 órakor hírek, a következő zenei óra pedig a Rózsa nyílik és a Föld kivirul című dallal indul, a Kenterői kísértetből hallhatják ezt a részletet. Olán Zsuzsa és Cseke Péter előadásában a Stúdió 11 közreműködésével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Vajon melyik az első magyar opera? A Pikkó herceg és Jutka Perzsi című darabot 1793-ban mutatták be olyan sikerrel, hogy az elkövetkező egy évben tucatszor tűzték műsorra, ami akkoriban elképesztő szériának számított. Áriáit városszerte dúdolták az utcán. Sajnos a mű teljes zenei anyaga már a nyomtalanul elveszett, csak a szövegkönyv maradt ránk.
2: A népzenei nyomozóiroda 558. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ezért van az, hogy sokan inkább Ruzicska József 3 évtizeddel későbbi 1822-es művét, a Béla futását tekintik az első valódi magyar operának. Talán azért, mert annak a kottáit ma is kézbe vehetjük. A 19. század hajnalán egész Kelet-Európában párhuzamosan zajlott a polgárosodás és az anyanyelvű kultúra harca. A cseheknél Smetana, a lengyeleknél Monyuskó, nálunk pedig Erkel Ferenc lett a mozgalmak arca.

Az arisztokrácia udvari reprezentációja helyett a városi polgárság vette át az irányítást, és ők a saját nyelvükön akartak mulatni és énekelni. A budai játékszín 1793 májusi estéje után már nem volt visszaút. Kassa, Kolozsvár és Miskolc színpadain is egymás után csendültek fel a magyar nyelvű dallamok. Korabeli magyar szerzeményekből válogattunk.

0: Csermák Antal magyar táncaiból válogattunk. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat, mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
2: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
5: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
4: Ridikül Stoll Lucával, október 5-től a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Elrendeltesezték Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlenkezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti Járásbíróság. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el. A mostani, szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc, dandártábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. Az átalakításról augusztusban döntött az országgyűlés, miután a belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szerb feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A tárca szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. Ma kezdődik a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében országszerte tartanak programokat. A nyitó ünnepség este lesz a deáktéri evangélikus templomban. A kiemelt programok között szerepel a reformációi gálaest az Uránia Nemzeti Filmszínházban, valamint több ökumenikus találkozó és istentisztelet. Az ünnepi hónap október 31-én, a reformáció emléknapján zárul. Ma kezdődik Gyulán az 1802-ben épült Kapus híd felújítása. A munkálatokra az önkormányzat mintegy 150 millió forintot biztosít saját forrásból. A kivitelezés határideje jövő április 25-e. A szakemberek megerősítik a téglafalakat és a boltívet, korszerűsítik a vízelvezetést és a szigetelést, valamint helyreállítják a híd korhű kő és fém díszeit. A Maróti téri 21 méter hosszú híd Gyula egyik legfontosabb műemléke. Ma is napos, száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű.
2: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. október 1-e csütörtök, 7 perccel múlt 8 óra, Hajdú Tibor vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket, kérem, hogy tartsanak velem a folytatásban is. Nem sokára egészségpercek, várható Sipos gazda érkezése a stúdióba, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Küldök néked egy nápolyi dalt Berkes János előadásában. Reggeli világzenénk Tolcsvai László, Bródi János, Sajnálom, hogy így esett című dalának feldolgozása a Napos oldal előadásában, de játszom majd Tasziló dalát a Marica grófnőből, Dolhai Attila énekel, a nóták között pedig felcsendül a Meguntam az életemet kezdetű csárdás Benedekfi Katalin előadásában egyebek mellett. Most jöjjön a Kopogós a csizmám, Hajnal Nikolett énekel, ifja Berki Béla zenekar a kísér. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: perc múlva 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ma a zene világnapja és az idősek világnapja mellett ne menjünk el szó nélkül a rózsaszín októberről, az emlőrák elleni küzdelem világszintű hónapja kezdődik. Ezen a napon tegnap is szó volt a szűrővizsgálatokról, és most is meg kell említenünk azt, hogy nagyon-nagyon fontos. Bár a napjaink megtelnek különböző feladattal, másokról való gondoskodással, és sokszor nincs az embernek ideje, figyelme saját magára, de ne feledjük el, hogy a szűrővizsgálat éppen azért fontos, hogy többet tudjunk segíteni, és több időt tudjunk együtt tölteni a szeretteinkkel. Egy ilyen szűrővizsgálaton az ellenőrzés olyan elváltozást is észrevehet, amely még nem okoz mondjuk tünetet. Magyarországon a szervezett mammográfián szűrésre a jogosult 45 és 65 év közötti hölgyeket hívják meg 2 évente. Ha ön kapott meghívót, akkor érdemes elővenni és időt szánni a vizsgálatra, és hogyha netán az időpont mondjuk nem lenne megfelelő, akkor a levélben megadott szűrőközpontnál lehet érdeklődni a változtatásról. Aki pedig már túl van adott esetben ezen a korosztályon, vagy a személyes kockázatairól szeretne többet tudni, akkor beszélje meg feltétlenül az orvosával, hogy milyen ellenőrzés indokolt az ő számára, és hogyha valaki új csomót vagy valamilyen szokatlan elváltozást vesz észre, akkor ne a következő szűrésre várjon, hanem minél előbb forduljon orvoshoz, akkor is, hogyha nem fáj ez a bizonyos elváltozás. Erről a témáról persze tapintattal érdemes egymással beszélni. Én is sokat gondolkodtam, hogy hogyan hozzam szóba. Nem tudhatjuk, hogy kinek milyen vizsgálat vagy betegség emléke nehezíti meg ezt a hónapot. A bátorítás pedig valószínűleg sokszor lényegesen egyszerűbb, mint az ember gondolná. Pusztán csak kérdezzük meg, hogy szükség van-e segítségre, egy időpont egyeztetéshez vagy odajutáshoz, aztán pedig várjunk a válaszra. A rózsaszín szalagnak, amit ilyenkor sok helyen látunk, igazából akkor van valódi jelentése, hogyha ebből a jelképből valódi odafigyelés lesz önmagunk felé, egymás felé is. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Bokrétát kötöttem, mezei virágból énekli Mészáros János Elek, Bangó János és zenekar a kísér.

amikor a fonográf annak idején behozta a country stílust, az is eléggé meglepő volt, és igazi zenei frissességet hozott. Derűs napot, jöreget kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, na még ezen is lehet csavarni. A folytatásban a Napos oldal feldolgozásában hallhatják a Sajnálom, hogy így esett című dalt. Reggeli világzenén következik, este 9-től pedig még több világzene, Népek dalai című műsorunkban.

akkor is megérne.

0: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, megérkezett Sipos gazda a stúdióba. Lep meg bennünket, kíváncsi vagyok a mai témára. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek téged és a kedves Dankó Rádió hallgatóit. Felmerült nagyon sokakban az elmúlt időszakban, hogy öntözzek vagy óvjam a vízkészleteket. Hogyan tudok felelős döntéseket hozni a száraz kertben, a vízek védelmében? Sajnos az elmúlt időszakban már hosszú ideje nem érkezett kiadós eső, és látjuk a kertünkben a lankadó növényeket, ilyenkor ösztönösen az öntöző kannáért nyúlunk. Közben azonban felmerülhet bennünk egy nyugtalanító kérdés, ha öntözök, segítek a növényeimnek, de közben mit teszek a környezetemmel? Érthető az aggodalom, azt mutatja, hogy a kertünkön túl is gondolkodunk. Én azt szeretném, hogy ebből az érzésből tudatos gondoskodás szülessen, értsük meg, honnan érkezik a víz, mire használjuk, és hogyan takarékoskodhatunk vele.
0: Ez nagyon jó és nagyon aktuális, hamarosan kérlek, hogy fejtsd ki, addig most elsőként Toldi Mária felvételét játszom, a dal címe Még el sem mentél.

0: Két perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Az öntözés valóban terheli a vízkészleteinket? El kell mondani, hogy igen. Öntözés vízkivétellel jár, és tartós csapadékhiányban ennek különös jelentősége van. A felszín alatti vízkészletek utánpótlása nem korlátlan. Majd térségben tartósan több vizet emelünk ki, mint amennyi pótlódik, csökkenhet a vízszint a talajban. Ez a kutak mellett a velünk kapcsolatban álló patakokra, vízes élőhelyekre is hatással lehet. Ezért a saját kút sem jelent kimeríthetetlen vízforrást. Attól, hogy a vízért nem érkezik számla, a természeti értéke még ugyanúgy megvan. A csapadék utánpótló hatása sem azonnali. Egy rövid zápor benedvesítheti a talaj felszínét, miközben mélyebben továbbra is száraz marad a talaj. A mélyebb víztartó rétegek feltöltődése pedig a helyi földtani viszonyoktól függően jóval hosszabb folyamatot jelent. Sokan fúrnak vagy fúrtak kutakat. A szakszerűen kialakított fúrtkút előnyeként ki szeretném emelni, hogy helyben biztosíthat öntözővizet, így csökkentheti a vezetékes ivóvíz kertészeti felhasználását. Vízhozama azonban a helyi földtani adottságoktól és az elért víztartó rétegtől függ. Tartós szárazságban sem tekinthető korlátlanul rendelkezésre álló forrásnak. Felénk több ilyen kút sajnos már kiapadt. Hátránya a kialakítás és a szivattyúzás költsége, valamint az, hogy a túlzott vízkivétellel hozzájárulhatunk a felszín alatti vízszint csökkenéséhez. A víz minőségesen magától értetendő. Magas só vagy nátrium tartalma, vas tartalma hosszabb távon károsíthatja a talaj és a növényei életet, ezért öntözésű célra vízvizsgálatot szeretnék javasolni, aki most készül ilyet fúratni. A hibás kút kialakítás pedig szennyeződés juttathat a víztartó rétegbe. A saját kút tehát lehet hasznos segítség, de ugyanúgy takarékos és felelős vízhasználatot kíván. Feltesszük a kérdést, hogy az öntözővíz nem kerül vissza a természetbe? A víz körforgásban marad, de ettől még helyben és az adott időszakban hiányozhat a víz. Az öntözővíz egy részét a növény felveszi és párologtatja, más része a talajból párolog el. Valamennyi beleszivároghat a mélyebb rétegekbe, de nem feltételezhetjük, hogy az egész mennyiség rögtön visszatölti azt a vízkészletet, amelyből kivettük azt a vízmennyiséget. Sajnos látható, hogy ebben a jó időben is, hogy a növény párologtatása még mindig aktív, és ráadásul az életműködésének nagyon fontos szerves része. Segíti a hűtését és a víz, valamint a tápanyagoknak a szállítását. A kertész feladata ezért az, hogy a szükséges vízellátás mellett csökkentse az elkerülhető veszteségeket. Mit tudunk tenni a kertjeink világába? Először nézzünk a felszín alá. A száraz felszín önmagában még nem bizonyítja, hogy öntözni kell. Egy ásóval, kézilapáttal ellenőrizzük a nedvességét a gyökerek közelében a talajnak. Zöldségágyásban már a 10-20 cm-es mélység vizsgálata is sokat elárulhat, a fáknál mélyebben érdemes tájékozódni. A növény jelzéseit is figyeljük. Mindig azt mondták nagyszüleim, a déli időjárás sok mindent megmutat a növényeken, hiszen déli melegben átmenetileg lankadó levél még nem mindig indokol azonnali öntözést. Ha viszont reggel is ernyett a növény, és a gyökérzóna száraz, már nagyobb valószínűséggel szükséges a vízpótlás. A vízhiány sorrendet is át kell alakítanunk. A frissen ültetett fa, cserje, palánta, kis föltérfogatban élő dézsás növény különösen sérülékeny. Egy beágyebb átmeneti barnulását sok esetben könnyebben elfogadjuk, mint egy fiatal fa elvesztését vagy részleges pusztulását. A vizet mindig célzottan juttassuk ki. Csepegtetés vagy a talaj közelébe végzett öntözés segít abban, hogy a kevesebb víz kerüljön olyan felületre, amelyre nincs szükség. Érdemes megjegyezni, 1 mm víz 1 négyzetméteren 1 liternek felel meg. Egy 10 négyzetméteres ágyásban 20 ml vízpótlás már 200 liter vizet jelenti. Ezért nagyon fontos, hogy a növényeink gondozása miatt önmagában nem kell szégyent éreznünk, a vízkészletekért érzett felelősségeket azonban komolyan kell venni. Öntözés előtt kérdezzük meg magunktól, valóban szükséges? Hova kerül a víz? Tudok-e ugyanazzal a mennyiséggel több életet megőrizni? Minden megőrzött csepp, minden takart talajfelület és minden átgondolt öntözés hozzájárul ahhoz, hogy a kertünknek és a környezetünknek is maradjon nagyon fontos tartaléka.
0: Köszönjük szépen, jövő kedden várunk majd nagy szeretettel ismét. A Damfor Rádióban a folytatásban Taszíló dalát hallhatják a Marica grófnőből. Dolhai Attila énekel, idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kísér.

0: élni.
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig Varga Jenői zenekar a muzsikál, 60-i kis Gyöngyi felvétele nyitja a következő zenei órát, vele pedig ma még találkozhatnak élőben. Jó a Beathez szól a Nóta stúdió koncertünkön, a Nóta címe 3 kislány ül a padon, tartsanak velem továbbra is.

0: műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Szól zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Október 1-e a Zenevilág napja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból ma 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Bártfai Kinga nevében. Nagy Zsombor vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A tárca vezető beszélt arról is, hogy nem csak az Operett Színházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti Járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Seszták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el. A mostani, szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Felmentették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc standárttábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Új feladatot jelent a Magyar Orvosi Kamarának, hogy az államfő visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvény módosítását. Széchenyi Nagy Balázs, a Kamara Országos Felügyelőbizottságának elnöke, a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, nem is annyira a kamara vezetőségének kiválasztása, hanem a ciklus hosszának korlátozása volt a kérdés. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatóak. Ma is napos, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, őszi idő.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. október 1-én csütörtökön, bő 6 perccel 9 óra után sok szeretettel köszöntöm Önöket, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy a mai reggelük is kellemesen indult, és bízom abban, hogy velem tartanak a folytatásban. Olyan nótákat játszom, mint a Jaj, de szép kék szeme van magának Jenei Gábor előadásában, vagy a Lenna déli bábos Hortobágyon, Tolnai András énekel. Az örök zöldek között Korál, Charlie felvétel, Ihász Gábor sláger is felcsinálja, és természetesen Dankó klubos koncertfelvételek is. Elsőként pedig részlet Lajtai Lajos Kellér Dezső Három tavasz című operettjéből, a Régi mániám, Baksai Árpád és Feleki Kamil előadásában. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!
1: Rendes ember vagy kis cimborám, olyan is háláljam meg, de most kívánj tőlem bármit, kívánhatsz akármit, teljesítem, ha lehet.
2: Kérem, ígérje meg, ha egyszer gazdag lesz, majd rövansképpen akkor fiáker.

a régi mániát, végighajtani a Stefániát. Egy fes fiát kerem, és a gombjukon

0: egy szép fiakkerem, vidám a nyár. Egy szép lakom friss nem imponál, ahott volé csak két lóval jár. Bár igaz, hogy a fiakker drágám, ám a sik egy kicsit jól esik.
1: Ha lenne saját fiakkerem,

0: 41-es névnapos születésnapos nem is tudok személyesen köszönteni. Vannak olyanok, akiket a párjuk mondjuk meg szeretne ajándékozni egy ilyen különleges köszöntéssel, őket viszont igen. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, Balogh Évát remélem elérem telefonon.
1: Halló.
0: Jó reggelt kívánok, Balogh Évát keresi a Hajdú Tibor.
1: Balogh Éva vagyok.
0: Csokkolom. Dankó Rádió, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Milyen tevékenységben, házi munkában zavartam meg?
1: Hát kimentem egy picit a kertet körbenézni.
0: Annyira sejtettem, annyira azért is kérdeztem. A kedves férje volt az, aki felpiszkált engem, hogy mi lenne, hogyha felköszöntenénk önt ma, és azt írta, hogy akkor is hallgatja a Dankó Rádiót, amikor kertészkedik, tehát gondoltam, hogy főleg egy olyan napon, amikor Sipos gazda tanácsokat ad, hogy hogyan öntözük a kertünket, egész biztos, hogy körbe tetszik nézni. Boldog születésnapot kívánok!
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: És előre is boldog házasság évfordulót, mert az meg holnap lesz, ugye?
1: Igen, az meg holnap lesz, igen. Nagyon szépen köszönöm.
0: Imre azt írta, hogy a 7 unoka nevében is szeretnék önt köszönteni, akik nagyon-nagyon rajongásig szeretik a nagymamát. Fiúk, lányok, hát, hogy állnak össze így heten?
1: Hát 2 fiú van, és 5 kislány.
0: Akik viszont rendben tartják azt a 2 fiút nagy valószínűséggel.
1: Hát igen, és a legidősebb 17 éves, a legkisebb meg 5.
0: Hát őket is üdvözlöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Meg a kedves férjét is, Imrét, aki azt mondta, hogy Gál Gabriella a kedvenc énekesnője, a nóta pedig, amit szeretne, hogyha önnek lejátszanánk, a Megsárgul a levél szeptembernek végén.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Isten éltesse, minden jót kívánok, csokolom.
1: Viszont hallásra.

ablak. Több baleset is nehezíti a közlekedést a fővárosban, az egyik Budán a Pasaréti úton befelé, még azelőtt, hogy összeérne az Zugligeti úttal a Szép Ilonánál, a másik pedig Kőbányán, a vasúti felüljáró alatt a Pongrácz úti jobb kanyar előtt, úgyhogy arrafelé igen nehéz a haladás. A 72-es trolinak pedig a nyugati téri Podmaniszki utcai megállóját most nem érinti, terelve közlekedik, sőt magát a Podmaniszkit is, a Bajcsy-Zsilinszky és a körút között egyirányosították, a Bajcsy-Zsilinszky út felől nem lehet behajtani. Az M1-esen a Pest felé tartó oldalon az 55-ös és a 32-es kilométer között a már új kiszélesített pályaoldalra vezetik át a forgalmat, itt két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell még számítani. Az M7-esen pedig a főváros felé vezető oldalon Fehérvár térségében aszfaltoznak a 64-es kilométernél. Egy sávon halad a forgalom, emiatt legalább 3-4 kilométeres torlódásra kell számítani annak, aki arra tart. Jó utat kívánok! Kevés voltam neked, a korán felvételét játszom most.

0: Beesik a születésnapoddal, nagyon sok boldog születésnapot kívánok!
1: Igen, általában mindig fel is szoktunk lépni, ez az első, hogy most már nagyon szépen köszönöm egyébként.
0: Ez most direkt alakult így, vagy csak a véletlen hozta?
1: Hát most a véletlen, mert most éppen stúdió munkán vagyunk, úgyhogy nem is szorgalmaztuk a fellépéseket.
0: Értem, de akkor is a zene tölti ki a nap. Szinte 24 óráját az életedben. Hadd idézzem most anyukád üzenetét, légy kedves, hallgass meg szó szerint. Isten éltessen sok-sok évig, hagyd, hogy a madarak, jó képek, könyvek és a zene, meg a jó barátok feltöltsenek, sose veszítsd el örömödet a csendes kis dolgokban, ezt kívánja édesanyád, aki boldog, hogy megélhette.
1: Ez csodás, köszönöm szépen, és remélem, hogy még sokáig együtt leszünk.
0: Én is ezt kívánom, és annyira ismeri anyukád a zene ízlésedet, hogy egyértelmű, hogy bikini dalt szeretne, hogyha lejátszanék neked. Nagyon boldog születésnapot kívánok, Gábor!
1: Nagyon szépen, köszönöm!

A zene világnapján természetesen az aranylemezek is külön kiadással, mondjuk így, jelentkezik. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Sőt, a mai műsorban Fábián Éva születésnapjáról is szó esik. A Kócbabák a Neoton tagjáról is. Ráadásul azt a Neoton Kócbabák felvételt is játsza majd Kriszta, ami szerintem nagyon sok a kedvence, a Vándorének című dalt, majd 10 óra után. Valamikor most a folytatásban Dankó klubos örökzöldeket hallhatnak. Elsőként Budai Beatrix énekel Sose fájjon a fejed a dal címe, a Kíséretet Bangó János és zenekar adja.

partján volt ma reggel a nap települése Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A jászsági nyári szarvas gombáról, melyet akár jó szimatú malackák, vagy erre szakosodott lagottó román nyóló kiskutyák is örömmel túrnának ki. A folytatásban Becseiá Miklós színművész mutat be. Majd 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, jó ebédhez szól a Nóta Stúdió koncert október 1. csütörtökén, 60-i kis Gyöngyi és Szigeti Fercsi lesz Budai Beatrix vendége. A kíséretet Nyári László és zenekara adja, a cimbalomnál Farkas Jenővel. Érdemes lesz hallgatni a műsort, utána pedig kívánságműsorunkat 2 órától Gázoltán teljesíti a kéréseket. Ma reggeli műsorunkat is akár egészében vagy részleteiben, ha kedvük van, hallgassák újra a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Szabó Tamás zenei szerkesztő és Gorzsás Gábor hangmérnök. A szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor búcsúzik, holnap reggel 6-kor találkozunk ismét, addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Jász Nagy Kunszolnok.
1: Máshol keresik, itthon termesztik. Jászsági nyári szarvasgomba. Termőterülete a Tarna és a Zagyva völgye. Elsősorban a tölgy, a mogyoró és a gyertyán gyökérzetén él a természetben, de ültetvényeken, a jászságban jellemzően az úgynevezett trifla kertekben is terem. A külseje pikkelyes, gyakran durva. A hús állaga kemény, fehér-sárgás-barna erezet fut rajta. Kellemes illata, leginkább pörkölt, erjedt árpa malátára vagy főtt kukoricára. Íze a finom dióra emlékeztet. Külföldön disznóval vagy betanított kutyával kerestetik. A jászságban kapával szedik ki a földből. Ez a fűszergomba májustól augusztusig terem. Hűvös, szellős helyen két hónapig is eltartható. Hámozva készítik. Főleg pástétom, kolbász, libamáj ízesítésére használják, vagy borban főzve, olajos papírban sütve készítik. Jász Szent Andráson működik az ország első szarvasgombász múzeuma. A Magyar Szarvasgombász Szövetség a Szarvasgomba fővárosában tartja éves, szezonnyitó rendezvényét, valamint a Szent László Szarvasgomba Lovagrenddel közös szarvasgombás ételek főzőversenyét. Használják rá a jászsági fekete gyémánt, a jászság aranya vagy a jász trifla elnevezést is. A szarvasgomba gasztronómiai csemege. Magas árat adnak érte mindenhol a világon. A jászsági nyári szarvasgomba elnevezést uniós oltalom védi.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek 60-i Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
2: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Utazzon velünk Magyarország tájain! Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét! Ízek!
5: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
4: Emlékek.
6: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
4: Tradíciók.
5: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
4: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13 óra 10 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén. Merrák megelőzési programot indít a Máltai Szeretetszolgálat. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga nevében. Nagy Zsombor vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tarth Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A tárca vezető beszélt arról is, hogy nem csak az Operett Színházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sezták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani, szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodabaúj-Zemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. Mellrákprevenciós mobil programot indít októberben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken élő nők számára. A mobil rendelőkben ingyenes orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot végeznek. Szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi ellátásra irányítják a pácienseket. A szeretetszolgálat szakemberei a programban tanácsadást és prevenciós előadást is tartanak, amelyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget. Orvadászat és lőfegyverrel visszaélés miatt őrizetbe vettek két férfit Békés megyében. A rendőrség a terrorelhárítási központ közreműködésével fogta el őket. A két dobozi férfi közül az egyik tilalmi időszakban, illetve más vadászterületen is lőtt vadakra, és több elejtett állatot nem jelentett be, hanem feldolgozta és értékesítette a húsukat. Folytatódik a napos, száraz idő. A szél helyenként megérénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is.
2: Aranylemezek.
9: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Október 1-e a Zene Világnapja van ma, amit a Magyar Zene Rádiójában ma is, mint voltaképpen minden nap ünnepelünk. Válogatásunkban délig bebarangoljuk a 20. századi magyar könnyűzenét, a klasszikus örökzöldektől a rock és pop zenéig, változatosan, ahogyan szoktuk. A nyitódallal, a Szájfel szabadmadárral, Deák Bill Gyulára is emlékezünk az István a király című rockoperából.
2: Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: Immáron 13 éve a Magyar Zene Rádiója.
1: Én nem vagyok egy Apolló, még csak nem is hasonló. Nékem kérem van önkritikám, de becsszóra kijelentem, hogy csak meg kell jelennem.

lesz. A metrón és a körúton, a strandon és a vasúton, agyamra megy a népszerűség, bizony. A hátam meg egy susognak, piszegnek és huhognak.

Az aranylemezek képzeletbeli időutazását a nem is olyan távoli múltban 1997-ben folytatjuk. Berkes Gábor és Valla Attila Mama című dalával az Emberek Együttes előadásában. Mit is mondhat?

0: Október 1-e a zenevilág napja van ma, amelyet minden kontinensen megünnepelnek. Az ötlete a világhírű hegedű művésztől, Yehudi Menuhintól származik, aki 1975-ben az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsának elnöki tisztét is betöltötte. Mivel a zene és a béke elkötelezettje volt, azt javasolta, hogy legyen egy olyan nap, amely felhívja a figyelmet a zene jelentőségére az életünkben. Legyen az klasszikus vagy népzene, hagyományos vagy modern, és elősegítse a kultúrák közötti párbeszédet és a megértést. Mi a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában tulajdonképpen minden nap ünnepelünk, hiszen ezek a törekvések a zenei összeállításainkban is megvalósulnak. A Dankó Rádióban tradicionális és kortárs népzenét, világzenét ugyanúgy minden nap hallhatnak, mint magyar nótákat, operett és örökzöld slágereket. Hiszen ahogy a Máté Péter és S. Nagy István is megfogalmazta, zene nélkül mit érek én? Az aranylemezekben, lévén ebben a műsorban örökzöldeket játszunk, Máté Péter dalával köszöntjük hallgatóinkat a zenevilág napján.
1: Tető nélkül apró házad, mondd mit ér?

Karda Beáta felvétele után 1993-ból a Tátrai Benddel folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat. Tátrai Tibor, Pál Völgyi Géza és Kovács Tamás New York, New York című dala szól az aranylemezekben.

Farkas Bálint színművész előadásában hallhatták a Kár összeveszni velem című dalt, amit egykor a Zárai Vámosi házaspár tett örökzöldé. Ez a dal egyébként egy olasz világsláger magyar változata volt Pártos Jenő szövegével. Az aranylemezek folytatásában pedig szintén egy olasz örökzöld következik Vándor Kálmán magyar szövegével, Talán sok év után címmel, amit 1968-ban nálunk Szécsi Pál énekelt el a Stúdió 11 zenekar kíséretével.

Ma ünnepli a születésnapját Fábián Éva énekesnő, a Kócbabák és a Neuton família egykori tagja. Kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja volt, illetve zongorázni tanult, később pedig a budapesti leánykarban énekelt. A gimnázium után 1972-ben a Ki mit tud tehetségkutató versenyre alapították meg Hoffmann Ödön növendékei a Kócbabák énektriót, amelynek Fábián Éva is a tagja volt. 1974-től kezdtek a Neuton zenekarral dolgozni, és ebből az együttműködésből alakult ki pár évvel később a Neuton família. Fábián Éva 1980-ban lépett ki az együttesből és kezdett szóló karrierbe. Első saját lemeze Éjszakai repülés címmel 1982-ben jelent meg. A 90-es évektől pedig a felnőtteknek szóló műsorai mellett gyerekeknek szóló interaktív koncertekkel is elkezdett fellépni. Popénekesi pályafutása mellett színésznőként is bemutatkozott, egyebek mellett a Hóha-hó című zenés mesejátékban is szerepelt. Fábián Évának innen is sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk. Az aranylemezeket pedig Pásztor László és 60 Jemese Vándorének című dalával folytatjuk 1976-ból a Neuton és a Kócbabák előadásában.

Marina, csak egy kis karcsú szöszke ballerina. A jobb szélről az első volt a sorba, s én vágyakozva néztem mindig ő. Ha esténként a kiskapuba lestem, csak némán álltam, szólni sosem mertem.

A zene világnapján egy kis térzenével zárjuk az aranylemezek első részét. Schlotthauer József szerzeményét a Magyar Rádió Tánczenekara adja elő. 11 óra 4 perckor pedig folytatjuk mai örökzöld zenei összeállításunkat, és a második részt a Hungária egyik legnagyobb bulislágerében.

0: műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Szól zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén. Már lehet szavazni az év turista házára. Folytatódik a kellemes, őszi idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben, a támogatások odaítélésekor. A tárca vezető beszélt arról is, hogy nem csak az Operett Színházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti Járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Seszták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarországért Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turista házadíjra 7. alkalommal lehet szavazni. A litván és az amerikai titkos szolgálatok arra figyelmeztették Garri Kasparov sakknagymestert, a Kreml egyik ismert bírálóját, hogy veszélyben lehet az élete. Ezt a jelenleg New Yorkban élő nagymester közölte, aki szerint rajta kívül kollégája is szerepel az orosz vezetés listáján, amelyet Moszkva azokról készített, akiket likvidálni akar. Kasparov 2013-ban hagyta el Oroszországot, majd 3 évvel később kollégájával, az Orosz Szolidaritás Mozgalom korábbi ügyvezetőjével megalapította a Szabad Oroszország Fórumot. Folytatódik a napos, száraz idő. Napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet, este 9-15 fok valószínű. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is.
0: aranylemezek.
4: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Délig tartó képzeletbeli időutazásunk során hallhatják például Sas Szilvia, Aracki László, Soltész Rezső, az Omega, a Piramis és Kovács Erzsi felvételeit is. És ahogyan a hírek előtt ígértem, a Hungária egyik legnagyobb bulis lágerével, Fenyő Miklós és Novai Gábor Hotel Mentol című dalával indítjuk a mai műsorunk második részét. Jó szórakozást!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Pályer András és S. Nagy István nem csak közeli barátok, hanem évtizedeken át alkotótársak is voltak. Számtalan közös slágerük mellett színházi előadások dalait is együtt írták. Az 1968-as Táncdalfesztiválon juttatta a döntőbe Aracki László a szerzőpáros Nem születtem grófnak című dalát. Ez szerintem az aranylemezek összes hallgatója tudta. De azt már lehet, hogy csak kevesebben, hogy ez az örökzöld egy zenés-színházi előadás címadó dala is volt, amelynek a szövegkönyvét Bárány Tamás írta, a betétdalokat Pályer András és S. Nagy István, az előadást pedig a 60-as évek végén nagy sikerrel játszotta a Dériné Színház társulata. Mindjárt meg is hallgatjuk, de előbb még Sas Szilvia operaénekesnő előadásában szól a Woman in Love, vagyis a szerelmes asszony, Gédénes György és Bradány Iván magyar szövegével.

A nagypapám egy tűzoltó őrmester volt, gödörgette kackiás bajuszát.

Egy szép szerelmes dallal folytatjuk az aranylemezeket 1987-ből, melyet Hoffmann Sándor, Esnagy István és Soltész Rezső írt. Az Anna Bellát Soltész Rezső énekli.

A beat korszakban az Omega dalszövegeit általában Adam is Anna írta, de ezekben a korai években voltak olyan slágereik is, amelyeken például S. Nagy István közreműködött szövegíróként. Ilyen volt 1968-ban a Rózsafák című dal is, amelynek a zenéjét Presser Gábor komponálta.

Már jól tudom, nagyon bánta magán. Azt mondják, egy nagy színház az egész világ, ahol mindenki a saját megszokott szerepét játsza. És ekkor jön az én szerepem, hogy szeresselek téged. Találkozásunk szép volt, és jól ment ez a játék. Aztán megváltozott minden, olyan különös lettél. Hazudtál nekem. Vajon merre jársz, most üres a színpad? És vajon látlak-e még? Olyan nehéz ez így, olyan sivár az élet, szép lassan megöl a magány. Olyan nagy a csend, kialudtak a fények, üres a színház. És csak nézem, ahogy hangtalanul

Amint már említettem, ma van a zenevilágnapja, de október 1-e az idősek világnapja is. Ezen a napon országszerte sok településen készülnek ingyenes színházi előadásokkal, programokkal, koncertekkel, úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy nézzenek utána a környékbeli kínálatnak, és ha van lehetőségük, menjenek társaságba és hallgassanak élő zenét is. Az aranylemezeket pedig egy olyan énekesnő felvételével folytatjuk, akinek a pályája még a korai táncdalkorszakban indult, majd generációja egyik legnépszerűbb előadó művészévé vált. Kovács Erzsi énekli, Pécsei Ernő, Gédénes György és Halász Rudolf Zsákba macska minden nő című szerzeményét a Körmendi együttessel egy 1958-as felvételről. Csá, csá, csá.

imádsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott

0: Lucy, most meg hová mész?
1: Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket Harmat László és Lippényi Gábor szerzeményével az 1965-ös Scampolo klubban a Shadows szerelmese című szerzeménnyel zárjuk Harmat László előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is búcsúzom. A zene világnapján pedig tovább ünnepelünk a Magyar Zene Rádiójában, csak műfajt váltunk, hiszen 12 óra után már a magyar nótáké lesz a főszerep. És mivel ma van a hónap első csütörtöke is, a zene világnapján Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban élő stúdió koncerttel is várja önöket Budai Beatrix. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap délelőtt jövök, most pedig a folytatáshoz további jó szórakozást, jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Dankó Rádióban.
1: Kinevezték a terrorelhárítási központ új parancsnokát. Ma van a Merrák elleni világnap. Folytatódik a kellemes, őszi idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Nagy Zsombor vagyok. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. Négy kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Ezek közül többnek már megkezdődött a munkája, és saját szakterületén több kabinet ügydöntő jogkörrel is rendelkezik. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelentetését, így szerinte újabb késedelem várható. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TECMÁ-tól az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után, május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8 000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Rózsaszín szallagokkal hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a Budapesti Közlekedési Központ. Az ügyfélszolgálaton dolgozók, az utaskoordinátorok, a jegyellenőrök, valamint a járművezetők is kitűzik ma a szallagot. Az utasok az autóbuszokon elhelyezett plakátokon lévő QR-kód segítségével pedig a Merrák Info Egyesület információit érik el a szűrővizsgálat fontosságáról. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turista ház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újolhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Folytatódik a napos, száraz idő. A szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az önző élet fűszeres. A jóság méze tízszeres. Kemény Simon, író-költő, újságíró gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. október 1-én csütörtökön is jó ebédhez szól a nóta. Az idősek és a zene világnapján is tartsanak velem egészen 2 óráig. 1 órától ráadásul élő stúdiókoncerttel jelentkezünk. 60-i Kis Gyöngy és Szigeti Fercsi, valamint Nyári László cigányzenekara már összepróbálta a mai műsor. Alig várják, hogy élőben szóljanak Önökhöz, de erre még egy teljes órát várni kell. Addig is hallgassuk egy korábbi felvételről Egri Józsefet, aztán Bangó Marikát. A Szép a rózsám nincs hibája, és a Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod című csárdással indulunk. Jó rádiózást kívánok!

Kollár Katalin, Végibolya, Boros Jolán és Bányai Márton előadásában csendül fel a folytatásban négy népszerű magyar nóta. Elsőként hallgassuk meg a Nincsen annyi tengercsillag az égen című dalt, majd az Érik a hajlik a búzakalász, a hajátok cigányok és a Csendül a nóta című magyar népies műdal követik egymást.

Szégyen viselem. Ma ünnepli születésnapját a megyei prímadíjas prímás Báder Ernő. Kedves Ernő, Isten éltessen nagyon sokáig erőben, és persze főleg egészségben. Még sok szép sikert kívánunk neked ezen a gyönyörű zenészpályán. Természetesen a folytatásban a Báder Ernő prímás és zenekara muzsikál. Dóka Zsuzsát és Bősi Szabó Lászlót kíséri a Szerelmes a nap a holdba, a Kiskút, Kerekeskút és az Ördög bújt a vonóba című magyar nótát halljuk a Tatai Angol Kert színpadáról. Aztán egy zenekari produkció is helyet kap az összeállítás végén. További jó rádiózást kívánok!

Október 1-én 1937-ben született Balázs Árpád, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, a magyar zenei élet meghatározó alakja. Művei generációk számára jelentettek és jelentenek ma is maradandó zenei élményt. Balázs Árpád nem csupán zeneszerzőként, hanem pedagógusként és a magyar zenei kultúra elkötelezett szolgálójaként is sokat tett azért, hogy a zene szeretete minél több emberhez eljusson. Születésének évfordulóján az ő szerzeményeivel emlékezünk, az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, a Rózsabokor a domboldalon és a Világos kék a csillagos éjszaka című dalaival. Hallgassuk Bojtos Lucát, Szilágyi Sándort és Schmidélius Évát.

És az imént zárásként Kalmár Magda is darra fakadt a Táncba hív a nóta engem című csárdást hallottuk. A folytatásban már Sánta Zsolt és Lugosi Kati énekel. Egyben szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Jó ebédhez szól a nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában. Csendüljön fel már is a józanságra, nagy bennem az akarat, és a Bogyiszlói kertek alatt című magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

csekély.

0: a kedves fiát tartani. Lennyelünnét gögyis lógul a szomszéd faluba lakni. A magának akarja a kedves fiát tartani. Lennyelünnét gögyis lógul a szomszéd faluba lakni.
1: Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Ne feledjék, 13 órától már élő stúdió koncerttel jelentkezünk, de addig is hallgassuk még felvételről Szőlősi Emesét, Mészáros János Eleket, Karcagi Jánost és Csala Juditot. A Nem tudom, hogy szeretem-e a hullámzó Balaton tetején, a Csak úgy mondom magának, a Felszállott a vadgalamba nyárfa tetejére, és a Nem hiszed el pedig hát a Szerelem című dallal megyünk tovább.

0: Bunkó Rádió. Dombóváron FM 100,2. A magyar zene rádiója.
1: Csak úgy mondom magának, úgy, ahogy van elfogad.

És most, kedves hallgatóink, Miskolci Balogh Zoltán zenekarát Nyisztor Mihály erdélyi prímás vezeti. A zenei összeállítást követően a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, majd 13 óra után 4 perccel kezdetét veszi az októberi stúdió koncert. Én itt leszek, várom Önöket!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Jakub Csepp Gabriella televíziós műsorvezető lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kereskedelmi és közszolgálati médiumok közötti különbségek nehézségei, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miért nem lett vendégünk színész, mint ahogy az eredeti célkitűzéseként szerepelt álmai között. Vasárnap Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mi volt az a motiváció, amely olyan terület felé terelte, amely hazánkban hosszú ideig tabunak számított, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen kérdések lepik meg leginkább a közönség soraiból, országjárásai során egy-egy helyszínen. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Doknányi Ernő Zenei Központból ma 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Újabb feljelentéseket tett a gazdasági minisztérium. Folytatódik a kellemes, őszi idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai magyar nagykövetség idéglenes ügyvivőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Több kerületi polgármester is tiltakozik a kormány és a főváros tervezett megállapodásának néhány eleme ellen. Ferencváros polgármestere elmondta, a tervek szerint például a parkolási bevételeket elvennék a kerületektől, és a főváros magához vonná azokat. Baranyi Krisztina hozzátette, a készülő egyességről a kerületek feje felett döntöttek, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a költségvetésüket. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hosszú idő után először, ma délután ül össze. A kormányfő korábbi tájékoztatása szerint fontos, stratégiai kérdésekben készülnek megállapodni a főváros vezetésével. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Jelenleg 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és a költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Ezek közül többnek már megkezdődött a munkája, és saját szakterületén több kabinet ügydöntő jogkörrel is rendelkezik. Feljelentéseket tett a gazdasági tárca, a Belói Annisz hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása ügyében. A minisztérium közölte, a 2 vitatott eredményű beruházásra 2 milliárd forintot fizettek ki. A balatoni hajózás fontos műemlékeként számon tartott hajó esetében a felújítást végző alapítvány nem számolt el megfelelően a támogatással, és a hajó felújításával sem végeztek. A Fonyódi Sporthotel energetikai korszerűsítését pedig 7 évvel ezelőtt be kellett volna fejezni. A jelenlegi készültsége azonban mindössze 25%-os, áll a tárca közleményében. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólított fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelentetését, így szerinte újabb késedelem várható. Folytatódik a napos, száraz idő. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.

0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Októberi stúdió koncertünkkel jelentkezünk itt a Magyar Zene Rádiójában, ráadásul a zene és az idősek világnapján. Szeretettel köszöntöm a zenekart Nyári László primás vezetésével, és persze énekes vendégeinket, barátainkat, Hatvani Kis Gyöngyit és Szigeti Fercsit. Szervusztok, nagyon örülök, hogy újra itt vagytok nálunk.
1: Szervusz, Beuskám, és mindenkinek szép napot!
2: Szia, édesem, köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit innen az éteren keresztül.
0: Ahogyan megszokhatták hallgatóink és ilyenkor nézőink, a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetnek minket. Én csekkoltam a képet, a hangot én élőben hallom itt a stúdióban, de azt gondolom, hogy egyszerűen fantasztikus élményben lesz mindenkinek része. Az előttünk álló egy órához jó szórakozást kívánok a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is. Elsőként Szigeti Fercsi fog énekelni. Megint olyan nótákat hoztál ide nekünk, amelyek nem azt mondom, hogy nem annyira ismertek, mert ismertek, de nem sűrűn éneklik. Honnan veszed ezeket a nótákat? Talán, ha már idősek napja, megemlíthetem nagymamádat, akivel már ugye nem tudsz annyira beszélgetni, mert el kellett tőle is búcsúzni. Ilyenkor eszedbe jut?
2: Eszembe, igen, főleg idősek napján. Általában ilyenkor nekünk előadó művészeknek azért az idősek napja az egy egészen jelentős időszak, ugyanis nagyon sok idősek napjára vagyunk hivatalosak, és most például idősek napja alkalmában nagyon sok nóta műsorra is megyek. Igen, először azt hittem, azt mondod, hogy hogy volt bátorságod választani ilyen nótákat, de azért most kicsit megvédeni magam, azért ezek elég ismert nóták.
0: Én is ezt mondtam, csak nem sűrűn éneklik.
2: Nagymamámra visszatérve, igen, sajnos a tavalyi évben elvesztettem nagymamám. Ugye nekem egészen bensőséges viszonyom volt a nagymamámmal, és ilyenkor idősek napja alkalmából ezek a dalok, amiket elővettem, illetve amiket énekelni fogunk a zenekarral, ezeket az ő emlékének is ajánlom, és minden kedves idős embernek.
0: Hát akkor gyakorlatilag el is kezdhetjük a műsort azzal a nótával, hogy nem tudok én megjavulni. Én nem tudom, hogy ez most pont miért hangzik el, de Dobi Jóska nótáját szerintem sokan együtt fogják énekelni veled.
2: Bízom benne. Hát nagymamám nem biztos, hogy örülne neki, hogyha ezt hallani, nem tudok én megjavulni. Lehet, hogy fentről egy kicsit kapok egy kis intést, de bízom benne a többi csárdásban majd próbálom kompenzálni a dolgokat.
0: Biztosan nagyon büszke rád most is. Szigeti Fercsit halljuk itt a Dankó Rádió stúdiójában. Az említett nótát követően a Magyar Tengerről szól a dal, majd egy Molnár legényről, és a Helyde Csuda Jó a kedvem című dal is elhangzik. Tartsanak velünk itt a Magyar Zene Rádiójában.
2: Nem tudok én megjavulni, józan ember lenni.

nem szégyellemezné, ha megesik. Sajnos az ember csak addig hős, míg a szegény feje nem lesz nős. Hely, gyere, Laci, ide húzzad, mert a pénzem, én ma mind elmulatom, mulatom.

0: ebédhez szól a nóta. Közben jót mulatunk. Egyben én nekem már megfordult a fejembe, hogy táncra is perdülök, de lehet, hogy nem értem volna ide vissza a mikrofonhoz, lehet, hogy túl nagy zajt is csaptam volna. Köszönjük, Fercsi, remek volt. Természetesen Fercsi is énekel majd még egy remek csokrot. Most 60-i kis Gyöngyihez fordulok. Ugye hát idősek napja és a zene világnapja. Én azt gondolom, hogy ahogy a Fercsi is mondta, mi akik ugye zenével foglalkozunk, és általában, ahogy ez szerintem így elmondható, az ember mindig otthonról hozza a zene szeretetét. Mindig a felmenői szoktatják rá, vagy ismertetik meg vele, és szerettetik meg a zene varázsát. Legyen az klasszikus, magyar nóta, bármilyen műfaj. A zene az mindig gyógyít. Nálad ez Gyöngyi gyermekkorban hová vezethető vissza, vagy kihez?
1: Igen. Kérlek szépen, az én nagyszüleim, szüleim abóvó szerették a zenét. És azt szeretném elmondani, hogy a nagyszülők nem csak a hagyományokat őrizték, nem csak a régi értékeket őrizték, hanem ezeket a dalokat is. Hiszen a nagymamámtól, és mikor még ő lányka volt, akkor tanulta, és amit most majd szeretnék elénekelni a tisztelt zenekarral, az amikor majd nem leszek már kezdetűt, annak például a harmadik verszakát nagymamámtól tanultam. Mm. És ő tanított meg erre, igen, a családban mindig szólt a zene, mindig volt derű, és drága anyám mondta egyszer régi alkalommal, hogy akármilyen felhős az ég, de mindig legyen egy pici gyertyaláng, ami világít benned. És nekem a zene az a pici gyertyaláng, amit ha meghallok, akkor egy kicsit úgy feldobódik az ember, és mindenre van megoldás, feloldás.
0: Ezek nagyon szép gondolatok, Gyöngyi, köszönjük, hogy megosztottad velünk. Kérlek, hogy akkor az énekes mikrofont ragad magadhoz.
1: Örömmel.
0: És a Megállok a keresztútnál című nótával indul.
1: Köszönöm.
0: Az a nótacsokor, melyet elhoztál nekünk, majd ha már említett, amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked című dal is elhangzik, Szaúcsek István és Eszécsény Mária szerzeménye, majd a sólyommadárról, a fészkét rakó sólyommadárról szól a dal, itt a Dankó Rádióban, ahol 60-i kis Gyöngyit Nyári László zenekara kíséri.

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában stúdiókoncertünket hallják október 1-én az idősek és a zenevilág napján. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig, és ha úgy gondolják, valamint van rá lehetőségük, akkor nézzenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. 60-i kis Gyöngyit hallottuk az elmúlt percekben, most pedig muzsikáljon a zenekar, Nyári László Prémás és zenekara játszik. Fogadják sok szeretettel!

0: Nyári László Prímás és a zenekara muzsikált itt a Dankó Rádióban élő stúdiókoncertünkön. Drága Gyöngyi, most szeretnélek megkérni egy pillanatra, hogy a Lászlóval, Prímás úrral egy kicsit, igen, hogy egy kicsit, egy pár perc erejéig cseréljetek helyet, és amíg ez megtörténik, elmondom, hogy Brassóból is írtak már nekünk, Csallóközből, Drezdából, Keszthelyről, úgyhogy megint határon túlra nyúlik át a magyar zene. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vannak, hallgatnak és néznek minket. Szervusz, Laci!
1: Szervusz, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Örülök, hogy újra itt vagytok. Mindenek előtt kérlek, hogy mutasd be a zenekart, kik játszanak ma nálunk.
1: Kezdjük a cimbalomnál, Farkas Jenő, Bőgőnél Sárközi Pál, Klarnitnál Olál Dezső, és a Brácsnál pedig Csanya Tibor.
0: Véget ért a nyár, és most már azért ősz dereka felé járunk. Milyen volt az idei év, az idei szezon? Tudtatok-e pihenni, vagy nem is nagyon kellett? Mesélj egy kicsit az elmúlt hónapokról.
1: Az idei nyárunk az nem volt annyira nagyon erős, inkább a pihenéssel töltöttem az időmet.
0: Akkor a családdal voltál sokat.
1: Így van, rengeteget, hála Istennek, nagyon sokat tudtam a családdal lenni. Új unoka is érkezett hozzánk, úgyhogy nagyon sok családi programot szerveztünk a nyáron. Úgyhogy ezzel voltam elfoglalkozva. Természetesen mellette voltak még műsorok, ahova meghívtak, de elsősorban a pihenésnek adtam magamat át.
0: És akkor, ha már zenevilágnapja, akkor egy szóban, te hogyan, egy szóban nem lehet, egy mondatban, egy összetett mondatban, de hogyan tudnád összefoglalni, számodra mit jelent a zene?
1: Hát annyit tudok neked mondani, hogy a minden. Tehát ez tölti ki az életemet, a családom életét, a gyerekeimét, az egész környezetemét. Azt is el kell mondani, hogy én tanárember vagyok, és én egész nap ezzel foglalkozom. Úgyhogy egy szóval megfogalma az élet. A számomra, mint a levegő.
0: Akkor egy boldog emberrel így beszélgettem van. Most. Köszönöm, hogy itt vagy, kérlek,
1: én köszönöm, hogy itt lettem.
0: Kérlek, hogy fáradj vissza a zenekarhoz, és akkor feszegessük tovább egy kicsit ezt a zene témát, és most Fercsihez fordulok. Én emlékszem, nekem apukám ugye zenész, és nagyon sok felé járt a világban, és számtalan bakelitlemezt, kazettát hozott, kapott ajándékba, és múltkor így átgondoltam, hogy én milyen zenéket hallgattam, és akkor úgy kell elképzelni, hogy bakelitlemezek körülbelül így követték egymást, Police, Horváth Pista, Verdi Aida, Stevie Wonder, és így tovább, szóval elég változatos zenei kínálatban volt a részem, és hát ezeket ugye apu mindig meg is mutatta nekünk. Nálatok például Fercsi, ez hogyan volt?
2: A zene? Aha. A zenerész? Hát akkor nem menjek olyan túlságosan messzire. A Jó Ebédhez szól a Nóták, a Petőfi Rádió, és valamelyik nap gondolkodtam, hogy mennyire szervesen beépült az embernek a napi rutinjaiba. Én emlékszem, hogyha mondjuk 5 órán volt egy nap, egy tannap, akkor általában délbe értem haza, akkor még a Jó Ebédhez szólónotát elcsíptem, akkor amikor beléptem a utcajtón, megcsapott a pörkölt illat, a húsleves illat, és akkor mindig már hallottam általában a Jó Ebédhez szólónotának a szignál zenéjét, utána jött akkoriban még a Verkli, mindig Bilicsi Tivadar énekelte, és emlékszem, hogy tulajdonképpen ezeken nőttem fel, nagymamám bent főzött, közben ment a kis, nem szokor rádiónak hívták, azt volt egy ilyen kis telepes rádió, és akkor ki volt húzva az antennája. Szóval tulajdonképpen nekem a nóta szeretete innen jött, de ettől függetlenül én már a bakelit korszakból egy kicsit kéjebb jöttem, mert rendszerváltás utáni gyerek vagyok, de a szalagos kazettákra, amiket még úgy kellett a ceruzával visszatekergetni, igen, ha kijött belőle a szalag, azok nekem százával voltak. A magyar nótás Apollón élem, ez akkoriban Hupikék, Törpikék nagy,
0: igen,
2: divat volt.
0: Azt nagyon szerettem én is.
2: Te is szereted a Hupikék? És akkor énekeltem, hogy hány centik, az van, ez mind, de...

0: Egyébként még nagybátyáimtól rockos kazetták voltak, szóval én tulajdonképpen mindent hallgattam, és emlékszem, hogy ladánk volt, ladánk, és abban volt kazettás magnó, és akkor abba bömböltettem, volt Horváth Pista Csűri Leditest kazettánk.
1: Jaj, az nagyon jó volt, imádtam.
0: Az mondjuk az minden háztartásban igen. volt, meg rengeteg. Még tőled is volt kazettánk, azt nem hiszem.
2: Tőled
0: is volt kazettánk. És emlékszem, hogy valakire felvettek valami, nem tudom, valami kedves kazettámra rávett mama valami mást.
1: De biztos, hogy jót vett rá.
0: Biztos jót vett rá, már nem emlékszem, csak nagyon megsértik.
1: Jó van, Fercsi, köszönöm szépen, hogy ezeket mind elmondtad. Messze falu Kicsiny templom, ezzel a nótával folytatjuk műsorunkat. Kérlek, hogy fáradj oda az énekes mikrofonhoz, mert bár beszélgetnék veletek nagyon sokáig, de az időnk véges, és a főszerep a nótáé. Aztán a minek iszik az olyan, a fiatal koromban besoroztak, és az árad a Tisza sáros nem tiszta című dalokkal megyünk tovább. Szigeti Fercsit halljuk itt, a Dankó Rádióban.

Stúdiókoncertünket hallják, melyben Szigeti Fercsi énekelt az imént, és már is 60-i kis Gyöngyi nyújtja át önöknek a Dankó család minden egyes tagjának határon innen és túl az a szokás járja című Alpár Géza és Egerszegi Géza szerzeményt, aztán három csárdás is elhangzik, megüzente a babám, a szeretőm Dunántúli, és jó a lány, szép a lány címmel.

0: De amikor harapós boszorkány, akkor is milyen jól szaggathatja a nokedlit, igaz?
1: Hát,
0: na ja, azt mondja, hogy...
2: Hát csak, na ja. Csak úgy harapjon, hogy azért óvatosan.
0: Óvatosan. Na hát, kedves hallgatóink, kedves vendégeink, barátaink, hamarosan véget ér a mai stúdió koncert. Igen, igen, sajnos, de hát lesz még, bízzunk benne. Egészség legyen, és a többi meg mind ráadás, úgyhogy stúdió koncert is lesz még, reméljük így lesz. Gyöngyi, hogy érezted magad?
1: Hát egészen fantasztikus. Szóval ti, meg a hangulat, meg az a drága arany zenekar, hát csókpuszi, egyenként és külön-külön.
0: Kercsi?
2: Fenomenális lett itt a hangulat, itt a fiúkkal.
1: Hát komolyan.
2: Úgyhogy téged meg imádlak egyébként, és úgyhogy amikor mondta be, hogy veled leszek, drága, hát akkor mondtam, hogy...
1: Csillagom, csillagom.
2: Egy kis hangszál problémám van, ez lehet
0: hallgatni. Na jó, jó, nem kell ez. Viszont én azt mondom, pecsételjük meg ezt a kapcsolatot egy duettel, jó? Úgyhogy halkan pengesd ezt a csárdást, már is 60-i kis Gyöngyi énekel Szigeti Fercsivel és Nyári László zenekarával.

0: Kedves hallgatóink, az idősek és a zene világnapján jó ebédhez szólanót a stúdió koncertünket hallották október 1-én itt a Magyar Zene Rádiójában. Vendégeink voltak Hatvani Kis Gyöngyi és Szigeti Fercsi, a cigányzenekart Nyári László prímás vezette. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, egyben jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A folytatásban 2-től 5-ig jön a kívánság műsor, természetesen Gál Zoltánnal, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám, ahol az önök történeteivel érkezik Popovics László. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra a holnapi viszonthallásra.
1: A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból, kinevezték a terror elhárítási központ új parancsnokát. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, néhány magyar diplomatáról van szó. Orosz dróntámadás érte Kijevben a Dnyipró folyó egyik hídját. Az ukrán főváros egyik legfontosabb átkelőjén leállították a közlekedést, jelentették ukrán hírforrások. Az orosz erők csapást mértek a kijevi nukleáris kutatóintézetre is, de a kutatóreaktor nem sérült meg. Korábban az ukrajnai Mikolaiv megyében egy 50 éves férfi vesztette életét orosz légicsapásokban, Odesszában pedig legkevesebb egy ember megsebesült, amikor irodaépületben okozott károkat egy orosz drón. Megkezdte első ülését a Városházán az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Több kerületi polgármester ugyanakkor még délelőtt tiltakozott a kormány és a főváros tervezett megállapodásának több eleme ellen. Elsősorban a parkolási bevételek elvonását sérelmezték. Kovács András lett a terror elhárítási központ parancsnoka. A Tekmától az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terror elhárítási központot. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsteljáró tűz a vegyi termékeket gyártó Medi Kémia telephelyén keletkezett. A helyszínre több tűzoltó egység is érkezett. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turista ház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a Kívánság műsorban. Mindig nagy élmény egy ilyen pompás élő koncert után beülni a stúdióba, és így folytatni tovább a zenés délutánt. Tartsanak velünk egészen 5 óráig. És hadd mondjam el, hogy az imént hallott élő koncertet mostantól a Facebook oldalunkon meg is tekinthetik, de a mondó vagyok, halasszák ezt inkább későbbre. Most hallgassák a Kívánság műsor válogatott jó zenéit. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Nővérének, Maja Györgynének és férjének 60. házassági évfordulójuk alkalmából kíván egészségben, szeretetben gazdag életet családjuk körében Garamszegi Tiborné, Zárai Márta és Vámosi János énekel, ketten az úton.

nem mondtam el, hogy ma a Malvinokat köszöntjük névnapjukon, és nagy szeretettel mindazokat, akik október 1-én születtek. Egerlövőn édesanyjának, Korpás Sándorné Annának 90. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, szeretetben, örömökben gazdag életet kíván az unokák, dédunokák, menye, a rokonok, ismerősök nevében szíve minden szeretetével, fia Miklós. Kedves hallgatónkat, mi is szeretettel köszöntjük és jó egészséget kívánunk. Petrik Balázs énekel, születésnapi köszöntő elbeszélve.

0: közöttünk téged. Sose tud, hogy mi a bánat, a keserű élet. Tartson Isten nagyon soká mi közöttünk téged.
1: Varga Károly név Veszprémből kérte a következő nótát. Somogyi Erikát és Nádasdy Lászlót halljuk. Ez a legény most kezd nékem tetszeni.

Bécsen Gyurica Károlyné szeretné hallani a következő nótát. Berkes Jánost Németh Csicsó József zenekara kíséri, Árad a Dunavize.

0: Elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha ott túl a vizem, visszajön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vizem visszajön a fekete

0: visszajött a fekete tengerből.
1: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
2: Jó napot kívánok! Kedves feleségemet szeretném köszönteni 72. születésnapi alkalmából a Maradj Velem című nótával. Tisztelettel László, állandó hallgatójuk.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Porr Péter énekel, Maradj Velem!

Az egyik Dankóklubban megismert kedves barátját, Salgó Tarjánban Tőzsér Bélát 78. születésnapja alkalmából köszönti és kíván jó egészséget, hosszú életet, hogy még nagyon sokáig utazhassák be az országot együtt a Dankó Rádióval, Fehérvári János. Benedek Fi Katalint ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, a Székely himnuszt halljuk.

Kedves hallgatóink, a hétvégén az 50 éves Téka együttes munkássága előtt tisztelgünk és válogatunk kitűnő felvételeikből. Az együttes 76-ban alakult Budapesten, célkitűzésük a népzene eredeti hangzásvilágának megőrzése és átadása. A kezdeti időszakban falusi zenészektől gyűjtöttek dallamokat, tőlük tanultak Erdélyben, lakodalmakban, bálokban, táncházakban. 1977-ben indult klubjuk, a leglátogatottabb táncházak közé tartozott, az együttes nevéhez fűződik a népművészeti táborok kialakítása, ahol ezrekkel ismertették meg a népi kultúrát. A Téka együttes játszik, Sajúi Sebes.

Berett Jenné Helgát szeretettel köszönti két barátnője Cegléden névnapi alkalmából, Cserháti Zsuzsától küldenek egy dalt, a Stúdió 11 kíséri, könnyű, mint az egyszer egy.

Hendrikné Imola szeretné meghallgatni a következő nótát Salgó Tarjánban. Vörös Sárit Kozák Gábor József zenekara kíséri, Hármatrikk Kantarigó.

0: magyarul, a páros csók csuda jó, ha elkezdtük el, ne hagyjuk meg százig.
1: Matkó Károlyné szeretné meghallgatni a következő nótát Kisújszálláson, Újvári Marikát Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, 10 pár csókot egy végből.

0: közös élet. Tudja majd!
1: A következő örökzöld slágert Kaszás György kérte, Kovács Kati az előadó, Homok a szélben.

Kardos Istvánnak Bajára menyek küldi kedvenc nótáját, Kócsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Jegenye Fán fészket rak a csóka.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Varga László vagyok Pataton, Nógrád megyéből. Busai Antalnak Kanadába, Winnipegre szeretnénk küldeni azt a nótát, hogy messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik. Nagyon szeretném, hogyha ezt a Tóni megkapná. Ő a falunk szülöttje, Isten áldja önöket.
2: Örömmel adjuk át az üzenetét. Máté György kedves párjának Julikának és Darvason Tokai Imre barátjának küldi a dalt. Bokor János énekel, messze van a kicsi falum.

szeretnék világokból valamennyit

Kéki Lajosné Komádiban szeretné hallani párjával együtt a következő nótát. Barabás Sárit Lakatos Sándor zenekara kíséri. Jó estét kívánok!

Szerediné Marika Miskolctapolcán várja kedves nótáját, Nógrádi Tóth Istvánt Sárközi Béla zenekara kíséri, Piros, Piros, Piros.

akarja, megölelném te őt.

Rezsiné Malvinkának Székesfehérvárra barátnője Katalin küldi sok-sok szeretettel egyik kedvenc dalát, Varga Miklós énekel, Évszakok.

Tinkóci Béláné Cegléden szeretné meghallgatni párjával együtt kedves nótájukat, Szalai László énekel, Kukorica csalán.

vagyok olyan legény, találok egy mutatót is anyára. Aki akar keresni, azt talál is, a lányok talcizálott az apám is, nyílik a sok virág.

0: esett, de sokszor megesett, bolond, aki hűtlen párját siratja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja.
1: Tarna Zsadányban Már Jánosnak örömteli boldog születésnapot, jó egészséget kívánunk, millió öleléssel Karácsonról, üzeni Incike és Józsi. Pere Jánost Rigó Sándor zenekara kíséri, Ereszalad fecskefészek.

Kedves hallgatóink, műsorunk a hírek után folytatódik. Ne feledjék, hogy a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán akár már most megtekinthető az egy órával ezelőtt véget ért élő déli stúdió koncertünk. Most Jónás Géza és zenekara játszik a hírekig.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. Hatalmas lángokkal ég egy szegedi üzem. Holnap is marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált: az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Tegnap Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, hogy 2,5 milliárd megtakarítást értek el azzal, hogy a felülvizsgálatok után leállították a szükségtelen munkálatot. A tárcavezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy Mészáros Lőrinc cége végezze a teljes beruházást, ezért közölte, hogy az eredeti szerződést több részre osztják, hogy egy helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Elindult az építészeti törvény, számos elemének felülvizsgálata a kompakt városfejlesztési elvek érvényesítéséért, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid szerint a szétterülő agglomerációk fenntarthatatlanok, ezért a jövőben a jó minőségű kötött pályás közlekedés mentén ösztönöznék a sűrűbb lakóövezetek kialakítását. Hozzátette, a tervezett intézkedések részeként felülvizsgálatok a kiemelt beruházásokat, a szabályozási követelményeket, valamint a Balatonpart védelmében is szigorításokat vezetnek be. Kigyulladt a Medikémia ZRT egyik üzemcsarnoka Szegeden, a balesetben egy munkás megsérült. A lángok a zsámbokréti soron lévő üzemben csaptak fel, és a tűzveszélyes anyagok meggyulladása miatt tovább terjedtek, így az egész csarnok ég. A helyszínre több tűzoltóegység is érkezett. A katasztrófa védelem mobillaborja eddig nem mutattak ki egészségre ártalmas vegyi anyag koncentrációt a levegőben, de a környéken lakókat arra kérik, hogy tartsák zárva az ablakot. Már az egyetemekre is átterjedtek a tanárhiány és a rossz oktatási körülmények elleni diáktüntetések Franciaországban. A demonstrációk miatt a francia miniszterelnök rendkívüli válságtanácsot hívott össze. A tiltakozók országszerte mintegy 30 felsőoktatási kampuszt zártak le, miközben több intézmény távoktatásra kényszerül átállni. A középiskolák környékén eközben tovább fokozódtak a második hete tartó megmozdulások. A maszkos fiatalok ismét gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
4: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm Önöket, már is folytatjuk a kívánságműsort. Miklós ostorosan szeretné meghallgatni a következő népszerű nótát. Farkas Zsoltot a száztagú cigányzenekar, kamarazenekara kíséri. Ez a kislány most kezd nékem tetszeni.

belőle, hogy szerete vagy, elfelejtett örökre. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, hogy szerete vagy, elfelejtett örökre.

tudja, hogy van, elfogadom babámnak. Akármilyen és szegényen, hogyha látom, oda vagyok egészen.

0: de a csókot egyedül csak magától.
1: Szegedi Lilla nagyszüleinek és minden idős embernek mond köszönetet a fáradozásért, törődésért az idősek világnapja alkalmából. Mi is nagyon nagy szeretettel gondolunk minden kedves idős hallgatónkra. Tudji Lászlóni is ezt a dalt kérte, a Neuton Família játszik Egy kis nyugalmat.

Családtagjainak küldi a következő dalt szeretettel Schuller László, Eperjes Erikát, Nagy Ibolyát, Tarnai Kis Lászlót, Jenei Gábort és Dócs Pétert halljuk, kísér Lakatos Miklós zenekara, Nézését meg a járását.

0: Szívhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Lukásné Lívia vagyok Vasvárról. Szeretném köszönteni keresztlányomat, Mozsár Adrient születésnapja alkalmával. Kívánok neki nagyon jó egészséget, hosszú, nagyon boldog éveket, sok szeretettel, keresztmama. Azt a dalt szeretném kérni, legyen boldog szülinapot Farkas Rozika művészhölgy előadásában. Előre is nagyon-nagyon szépen megköszönöm, Lukásné Lívia.
2: Nagyon jó választás, örömmel adjuk át. Farkas Rozikát Johann János zenekara kíséri. Legyen boldog szülinapod!

Tokai Bélának párja kérte a következő nótát Tapolcáról. Budai Beatrix énekel, kísér Bangó János zenekara. Minek a szőke innékem?

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perc múlva 3:45 lesz. Gulyás Tivadarnak sógornője Mária küldi a következő nótát, Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri, csak-csak-csak az esik nékem keservesen.

Sárospatakon kedves feleségének, Tóth Ferencnének 77. születésnapja alkalmából kíván Istentől megáldott hosszú boldog életet családja körében, jó egészségben, férje Feri, fiai Feri és Zoltán, az unokák Luca, Zalán, Dorottya, Anna és Zénó, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Kedves élet, szerelem, nincs se banná, semmi sem a világon. Amikor a csókja itt ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Páros élet, szerelem, nincs se banná, semmi sem a világon.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Zsíros Mihályné vagyok. A férjemet szeretném köszönteni szeptember 29-i névnapi alkalmából, és mindkettőnket pedig a 60. házassági évfordulónk alkalmából, október 1-én. Kedvenc dalunkkal, amit nagyon szeretünk, köszönöm szépen!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Miklós Erika és Zambó Jimmy énekel, miért búcsúznál?

Ez a Dankó Rádió kívánságműsora 2-től 5-ig. Hunyadiné Éva kérte a következő nótát Ceglédről, Szeredi Krisztinát Salasovics Norbert zenekara kíséri, 3 Zsós Perec.

Mennyasszony Piroskát és Jánost 50. házassági évfordulójuk alkalmából köszönti, kíván minden szépet, jót, hosszú életet gyermekeik, családjuk társaságában, Názasszonyuk Ilonka. Madarász Katalint Mészáros Tivadar zenekara kíséri, ki tudja, hogy miért mennek el.

Bántyáné Ili kedves anyósának küldi Makóra a következő dalt. Kós Éva és Buta Árpád Attila az előadók, kísér Jónás Géza zenekara a vásárhelyi híres promenádon.

0: Ivancsik Győző Salgó Tarjánból kérte a következő örökzöldet. Agárdi Gábor énekel, az ember egy léha, egy könnyelmű senki.
1: Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért oly nehéz embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis a porszem tud csak ember.

és ember maradj. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért

Érkezz meg a sorssal, és ne hagyd magad. És a szent győzelem csak is a tiéd marad. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért oly nehéz embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis a porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s a fájdalmad nagy, csak ember légy mindig, és ember maradj. Az ember egy léha,

0: embernek lenni.
1: Pécsini Marika Balatonfüreden várja a következő nótát. Szántai Ildikót Berki László zenekara kíséri. Ez a magas égbolt, jaj de kék.

Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a kívánságműsort. Elhangzik majd többek között a Megsárgul a levél szeptembernek végén. Ha szeretnék még egyszer én is hazamenni, és a Nézd a fát az égig ér Mátrai Zsuzsától. A hírekig Járóka Sándor zenekarát halljuk.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Jakub Csepp Gabriella televíziós műsorvezető lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kereskedelmi és közszolgálati médiumok közötti különbségek nehézségei, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miért nem lett vendégünk színész, mint ahogy az eredeti célkitűzéseként szerepelt álmai között. Vasárnap Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mi volt az a motiváció, amely olyan terület felé terelte, amely hazánkban hosszú ideig tabunak számított, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen kérdések lepik meg leginkább a közönség soraiból, országjárásai során egy-egy helyszínen. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter ellen intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Tegnap Seszták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a budapesti közlekedési központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Több kerületi polgármester is tiltakozik a kormány és a főváros tervezett megállapodásának néhány eleme ellen. Ferencváros polgármestere elmondta, a tervek szerint a parkolási bevételeket elvennék a kerületektől, és a főváros magához vonná azokat. Baranyi Kriszta hozzátette, a készülő egyességről a kerületek feje felett döntöttek, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a költségvetésüket. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az országos urbanisztikai konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Hozzátette, komoly eredménynek tartja, hogy sikerült megvédeni a történelmi épület együttest attól, hogy lakópark épüljön a helyén. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvívőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a Szentpétervári és a Kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm hallgatóinkat. Még éppen csak 2 órája, hogy véget ért élő déli koncertünk itt a stúdióban, és képzeljék, azóta a Facebook oldalunkon már több mint 10 000 nézték meg ezt a felvételt. Ajánlom figyelmükbe, Dankó Rádió hivatalos oldala. Hatvani Kis Gyöngyi és Szigeti Fercsi énekelt a stúdióban Nyári László zenekara kíséretével, megtalálják a Facebookon. És Nádas Tiborné Karcagról Hatvani Kis Gyöngyitől kért egy nótát, Baranyai István zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Terrazsodányból Már Jánosné vagyok. Köszöntjük Már Jánost 84. születésnapja alkalmából. Kívánunk jó egészséget, boldogságot, minden szépet és jót, sok-sok szeretettel felesége, lánya Csilla és Lívia, Veje Géza, három unokája, Palkó, Sárika és Boglárka. Millió puszival, a nóta megsárgul a levél Gál Gabriellától. Nagyon szépen köszönjük, viszonthallásra.
2: Örömmel játsszuk. Naszájban Pénzes Béláné Idukának 86. születésnapja alkalmából sok erőt, egészséget, hosszú, boldog életet kíván Szőnyből Ili és családja. Gál Gabriellát Szalai Antal zenekara kíséri. Megsárgul a levél szeptembernek végén.

Nagykanizsán Gyöngyösi Istvánné szeretné meghallgatni egyik legkedvesebb nótáját, Lerner Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri. Nem vagyok én csapadár.

0: szakadt valaki az utamba, aki szeretésbe csókolt itt dolgokba. Ha megölel a babám, hiába is mondják rám, öreg legény nem szakadt nyomaladba.
1: A következő dalt Farkas Gyula kérte, Sárosi Katalin a Stúdió 11 kíséri, Elmentél.

Dóka Róbert párját szeretné meglepni a következő nótával Nyíregyházán, Győri Szabó Józsefet Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, az Én Rózsám Divatos Lány.

lány, a szoknyáját felcserélte nadrág. Legény módra jár az utcán, zsenidre nyílt hát a fésünk hajába. Nézegetem jobbról, balról, így is úgy is csak az jut az eszembe. Mi is lenne, hogy hadaszból szoknyát húzni, én is legény létembe. Nézegetem jobbról, balról, így is úgy is csak az jut az eszembe. Mi is lenne, hogy hadaszból szoknyát húzni, én is legény létembe. Megpróbáltam tegnap esket, belebújtam egy nagy tarka szoknyát. Táskát vettem a garomra, s ilyen módon vártam én a babámra. Nézegetett jobbról, balról, nem is tudom, mi jutott az eszébe. Csak azt tudom, hogy tegnaptól a szoknyáját újra visszacseréltem. Nézegetett jobbról, balról, nem is tudom, mi jutott az eszébe. Csak azt tudom, hogy tegnaptól a szoknyáját újra visszacseréltem.

Undorosan Lestyán Pál örök szeretettel emlékezik párjára, Ádám Rózsikára. László Imrét Farkas Béla zenekara kíséri. Miért nem lehet elfeledni?

miért nem lehet elfeledni azt, akit szerettünk? Miért nem lehet ma

csak hiába várunk. Hogyha minden úgy lehetne, ahogy azt szeretnénk,

következő dalt a Lőrinc Berekfürdőről kérte, Korda Györgyöt az 1971-es Táncdalfesztivál vonós tánczenekara kíséri, ne sírje.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. 2 perc elmúlt 5:30. Zsoldosné Julika kérte a következő dalt Kabáról. Pándi Piroskát halljuk. Hajnalom, csillagom.

drága édesapjukra, Flórián Lajosra, születésnapja és halálának 40. évfordulója alkalmából emlékeznek fájó szívvel, szeretettel lányai Katalin, Anna, Teréz és Ilona. A Zrínyi Katonai Akadémia fúvó zenekara játszik, Pécs-Szabolcsi bányászinduló.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Hajdúszoboszlón Szincsák Kálmán névnapja alkalmából szeretném köszönteni született pásztor Malvin. Kívánva továbbra neki is jó egészséget, igaz szeretettel unokatestvére Csáki Marika. A két szám, szeretnék még egyszer én is hazamenni. Köszönöm szépen!
2: Szeretettel adjuk át Pécsi Kis Ágnest, Berki László zenekara kíséri, szeretnék még egyszer én is hazamenni.

Bonyhádra Palis Sándornénak kedves testvére küldi a következő nótát sok-sok szeretettel. Nemes Ildikót Lakatos Miklós zenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

0: mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Következő nótát Simon Bélának Hajdú Hadházra sógornője és testvére küldi. Szabó Sándort Jeremiás Béla zenekara kíséri. Csikó Bőrös Kulacsomnak Kopott már a szőre.

már a kedvem élet. Jóbor nélkül semmit nem ér ez a betyár élet. Gondjaimat csúdba vágom már a kedvem élet. Jóbor nélkül semmit nem ér ez a betyár élet. Amíg a bort kóstolgatom, lefelé jár a gégén. Sokat iszom, de a bajszom megtörlöm a végén. Ihaj, csuhaj, borivásnak berúgás az ára. Fene bánja, úgyis elnyel egyszer a sír szája. Ihaj, csuhaj, borivásnak berúgás az ára. Fene bánja, úgyis elnyel.

0: suhaj borításnak berúgás az ára. Fenebánya úgyis elnyel egyszer a sír szája. Ihaj csuhaj borításnak berúgás az ára. Fenebánya úgyis elnyel egyszer a sír szája.
1: Rátonyiné Csilla Szentendréről kérte a következő dalt, Mátrai Zsuzsa énekel, Nézd a fát az égig ér.

hagyja el a tél, nem rombolhatja szét a szél, s a nyári hő. Már reggel arra ébredek, hogy suttogom a nevedet, s ez jó dolog. Még mosakodás közben is a szappan.

Nagyné Túri Zsuzsának 53. születésnapja alkalmából minden jót kíván párja Imre, lánya Fruzsina Ádámmal, fia Péter, édesanyja Erzsike hosszúpáiból, Szilágyi Sándort Baranyai István zenekara kíséri. Nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, remélem jól mulattak, holnap innen folytatjuk 2-kor. A folytatásban egy jó beszélgetést ajánlok figyelmükbe. Popovics László a következő órában Lajossal beszélget, aki 23 évesen könnyű zenei díjat nyert Erdélyben Vámosi János és Hollósi Ronna dalával. Erről is fog majd mesélni, és ne feledjék, a Facebookon meg lehet nézni a mai déli élő koncertünk felvételét. Nagyon népszerű, már 10 000-nél többen nézték meg csak a Facebookon délóta. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Szép estét kívánok, Kozák Gábor József és zenekara játszik, viszont hallásra!

0: műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok, péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Szól zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járás bíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika, korábbi felsőoktatási állam titkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Elfogadta a budapesti parkolási rendszer egységesítéséről szóló javaslatot a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A döntés értelmében a jövőben a főváros fogja működtetni és beszedni a parkolás után járó díjat. A bevételt azonban csak útfelújításra lehet majd fordítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztere mellett bejelentette azt is, hogy a korábbi terv pályázat alapján újraindítják a diákváros beruházást. Budapest pénzügyeinek rendezését, a működőképesség megőrzését és a fővárossal való partneri viszony kialakítását nevezte a legfontosabb célnak a miniszterelnök. Magyar Péter a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése után közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány és a főváros között most megkezdett közös munka, és az elért megállapodás történelmi lehetőség Budapest és Magyarország szempontjából egyaránt. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a Szentpétervári és a Kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Szopotnik Zoltán költő, író, szerkesztő és kritikus kapja idén a Csád Géza díjat. A József Attila díjas és Megyei Préma díjas külön díjas alkotó 2000 óta publikál. Első kötete Krokodil címmel jelent meg 2003-ban. Azóta 6 önálló könyvet adott ki, legutóbbi műve 2024-ben került nyomtatásba. A Fiatal Írók Szövetségének elismerését október 10-én Tatabányán a Bánhidai Alkotóházban adják át. Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
6: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm a Dankó Rádió hallgatóit. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Jó napot kívánok! Ma ismét egy hallgatónk életéről és három számára fontos dalról beszélgetünk. Ha ön is vállalkozna egy ilyen beszélgetésre, akkor már is mondom az elérhetőségeinket. A telefonszámunk 061-759-6071-es, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Kérjük, mondja fel üzenetrögzítőnkre, vagy írja meg e-mailben a nevét és a telefonszámát, továbbá azt, hogy szeretne szerepelni a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
1: 23 éves koromban megnyertem a könnyűzenei versenyt, és akkor felvittek Kolozsvárra rádióhoz, meg beírattak Nagyváradra zenéskolába, úgyhogy hát lemezeim is készült Kolozsváron.
0: Egy 86 esztendős úriemberhez látogatunk, Gyula településre. Úgy hívják, hogy Lajos. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Üdvözlöm, halló. Lajos! Üdvözlöm,
1: jó
0: Lajos!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm, Popovics László. Kész lenne én is.
0: Dankó Rádió. Hogy tetszik lenni? Mi a helyzet önnel, Lajos?
1: Rettentő, rendetlenül étkezem. Ilyen is voltam mindig. Szóval mindig fontosabb volt bármi az evésnél. De a szalonnát meg a tejet nagyon szeretem.
0: A szalonnát meg a tejet? Jól hallottam?
1: Igen. Igen.
0: Érdekes választás. Hát, azt hittem, hogy valami bonyolultabb ételt fog említeni.
1: Hát mondjuk a körömpörkölt, az, uh-huh. az is jó.
0: Abban is van szalonna. Egyébként másban is így el szokott csúszni, például az alvás, az mondjuk éjszakai
1: az
0: bagoly.
1: Az alvás nagyon rossz. Uh-huh. Az nagyon rossz, de amúgy pontos vagyok, szóval ha valamit megígérek, vagy ekkorára megyek, akkor az annak úgy kell lennie.
0: Hát ez igazából a korosztályára is jellemző, nem? Hogy ha valamit megígér, akkor azt egyrészt próbálja
1: hát,
0: teljesíteni.
1: És... mondjuk, ezt láttam a szülőktől is, meg hát erre igyekeztek nevelni bennünket. Aztán ez így lett.
0: Értem. Egyébként...
1: Már meg 86 évesen. Hát.
0: Már nem szeretne már rajta változtatni 86 esztendősen, nem? De egyébként más dolgokon tud még változtatni? Van még akaratereje, vagy energiája, hogy megváltoztasson hát, helyzeteket?
1: Hát, na csak tavaly remekeltem én egy szomnyaktörést is.
0: Úgyhogy
1: ez nagyon-nagyon visszavágott.
0: De tudja, hogy ezek a helyzetek igazából kényszerítik az embert arra, hogy változtasson.
1: Igen,
0: főleg egy szomnyaktörés, ott aztán hirtelen rengeteg minden megváltozik.
1: Igen. Hát szerencsém van a kisebbik lányom egy gyógytornász, úgyhogy nem csak ő, hanem az egész család mindent megtett azért, hogy én talpra álljak. Úgyhogy végzem én a dolgomat, csak hát lassabban is, meg hát, hogy 86 évesen is. Úgyhogy most már nincs olyan, hogy máskor úgy elhatároztam, hogy de ennek meg kell lenni.
0: Értem. Na hát meglátjuk, hogy a dalok kapcsán is visszaköszön-e ez a szerencse, amiről az imént beszélt, hogy szerencsés, ugye, hogy itt vannak a gyermekei mellette, és tudnak segíteni. Meghallgatjuk a kedvenceit, jó? Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Lajos kedvenceit hallgatjuk.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Lajossal beszélgetünk. Én lassan öregszem. Csolti Károlytól kérte ráadásul ezt a felvételt. No, hát elérkezett ugye 86 esztendősen már ehhez a korhoz, amikor elkezdte érezni, hogy hát lassan bizony-bizony megöregszik az ember. Egyébként most kezdte el érezni, vagy jó néhány évvel ezelőtt?
1: Hát mondjuk inkább most csak egy pár éve. Addig, hát hogy énekeltem, hát most ha mondhatom, hogy én 23 éves koromban megnyertem a könnyűzenei versenyt, és akkor felvittek Kolozsvárra rádióhoz, meg beírattak Nagyváradra zeniskolába, úgyhogy hát lemezeim is készült Kolozsváron. Csak hát édesapám nem díjazta, mert hogy géplakatos volt, azt mondta, hogy a szakmán törjem az agyom. Úgyhogy a zeniskolát, azt hogy csináltam, az esti gimnáziumot is, hát 3 évet megcsináltam, 4-et, hogy majd megcsinálom, közben az elmaradt, de énekelni énekeltem szinte a pandémiáig végig, és sok sikerrel. Pécskán például egy jó pár évvel ezelőtt első díjat nyertem a Nemzetközi Magyar Nóta versenyen, és többször kaptam díjazást, nagy sikereim voltak mindig, úgyhogy
0: Lajos, nagyon izgalmas ez a téma, amit említett, hogy 23 évesen ugye megnyert egy könnyű zenei díjat. Egy kicsit részletesebben tudna erről beszélni, hogy és mind volt ez?
1: Hát ez úgy volt, hogy hát hirdettek ilyen, akkor még könnyű zenét énekeltem, most magyarul, tehát énekelek már hát olyan 30 éves korom óta. Úgyhogy hát ezt hallottam a szüleimtől is, olyan névnap, születésnap, vagy disznótor nem volt, hogy ne énekeltünk volna, meg a szüleim, hát ők nagyon sok dalt tanultam tőlük. Úgyhogy hát édesanyámnak is gyönyörű hangja volt, édesapámnak is.
0: Látom, hogy nagyon fontos az életében a magyar nóta, mert azonnal átterelte a beszélgetést a magyar nótára. Azért annyit áruljon el, hogy melyik volt az a dal, amit 23 évesen elénekelt, és ugye ezzel megkapta a fődíjat?
1: Hát mutatja a feleségem, de hát én akkor könnyűzenét énekeltem.
0: Igen, hogy melyik dal volt, amit énekelt?
1: Vámosi Jánosnak, ha megkérdezel, Vénhold ballag az égen.
0: Uh-huh. És ez hol volt helyileg? Mert mondta, hogy Erdélyben volt ez a verseny, ugye?
1: Igen, és volt még egy Holósi Runától, amit énekeltem, úgyhogy ezzel a két dallal nyertem meg az első díjat.
0: Kimondottan érdekes történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Na hát akkor ennek kapcsán, hogy visszaemlékeztünk ezekre a régi sikerekre, játsszuk le a dalt, amelyet kért, jó? Én lassan öregszem. Csolti Károly énekelt át itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Lajossal beszélgetünk. Nem vagyok én már az, aki voltam. No, hát mire gondol, amikor ez a mondat elhangzik a szájából, hát, vagy amikor meghallja ezt a dalt?
1: Hát elég pörgős ember, fiatal ember, meg hát ember voltam én. Aztán hát úgy szerettem úgy a hölgyek körül is sündörögni, az valóság, de mindig van határig, szóval nem lehetett, hogy tovább lépjek. Aztán hát minden, meg hát az erő is csak fogy ebből korban, meg éppen megváltozik az ember, hát most a...
0: Hát hogy éli meg ezt, hogy szellemileg még szeretne sok mindent csinálni, csak fizikailag már nem képes rá, vagy szellemileg is úgy érzi, hogy hát már fárad?
1: Hát szellemileg nem, hála Istennek.
0: Úgy akkor ez okozza ezt a kellemetlen érzést, hogy jaj, de jó lenne még dolgokat csinálni, csak már nem bírom, valami ilyesmit érez?
1: Hát igen. Igen, szóval most már az ember nem tudja, hogy hát hogy is fogjon hozzá, hogy bírja is, de hála Istennek vannak segítségeim, úgyhogy a lányaimon kívül a vejeim, az unokáim, úgyhogy ők hát ritka nap, mikor nem jönnek, hogy segítsenek, nagyon ritka nap pedig. Hát egyetemisták, mind a három unokám, de a szünidőben is mindent megtesznek, hogy segítsenek.
0: Értem.
1: És akkor van még nekem egy másik szenvedélyem, no, hogy a szüleim, hogy mondhatom-e, hogy a szüleim meg az őseim, ők ilyen hazaszerető emberek voltak, és engem felkértek, hogy legyek a vitézi rendtagja. És én örömmel tudomásról vettem, úgyhogy hát egy nagyon nagy élményem volt 80 éves Lajos napján, hogy mindig gyerekkoromban úgy elképzeltem, hogy ha én nagy leszek, olyan jó lenne, hogy díszmagyarba a Szent Koron előtt imádkozni, és a lányom ezt megoldotta, úgyhogy megbeszélte 80 éves korunkban. Elmentünk 12-en szépen felöltözve, én díszmagyarba, és letérdelve elmondtam a Hiszek egy Istenbe.
0: Hát látja, hogy szerencsés? Azért ez keveseknek adatik meg, azt kell, hogy mondjam. No, hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? A történet végén. Nem vagyok én már az, aki voltam itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Lajos kérésére hallgatjuk a felvételt.

nem segít már rajta semmi sem. Szerelmes voltam a holdas ébe, elbúcsúzom, megyek én.

Tiszta nincsen májuson. Falevél hullogál, s egy csendes fapadon. Őszidő a társam, jól tudom. Fölveszek egy fonnyat levelet, s kérdezem magamtól, mi lett belőled. Nékem már hűvösebb a fénylő napsugár, sajnálkozva mondja azt,

Dal oltam, nem segít ma rajtam semmi sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba, elbúcsúzom, megyek én tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Lajossal beszélgetek a Kanyargó Tisza partján, ráadásul Szelecki Zita előadásában kérte a felvételt. No, hát értem a választást, mert tényleg ez egy megismételhetetlen dal Szelecki Zita előadásában. No, de milyen történet kapcsolódik esetleg a Tiszához?
1: Hát mondjuk az, hogy én Nagycsonontán születtem, de a gyerekkorom óta én nekem mindig az volt a vágyam, hogy átkerüljünk, ha már a sors így hozta, meg a nagyok. Aztán hát ez úgy mindig bennem volt, hogy
0: értem, hogy a határ másik oldalára kerüljön, és akkor ez végül is sikerült, ugye?
1: Igen, hála Istennek, úgyhogy hát ezelőtt 49 éve, hogy átjöttünk, 13 évig csináltuk az áttelepedést, úgyhogy meg dolgoztunk érte. De én azt mondom, az a gyönyörű címmel, meg az a szép pörös vejzöld. Meg hát nem csak házam van, hanem hazám is.
0: Igen. De a Tiszához még nem tudom, hogy hogyan kapcsolódik az élete.
1: Hát minden, ami... Hát, hogy számtalanszor elénekeltem, többek között a Kanyargót és a partján is, meg a Kázas út, meg ezeket a szép dalokat.
0: Gyakorlatilag egy nagy-nagy kedvenc, ugye? Akkor ez a dal.
1: Igen, úgy nem tudnám megmondani pontosan, melyik a leg, de az egyik leg. Egyik
0: és Szelecki Zita előadása az mit jelent az ön számára, mint énekes?
1: Nekem az olyan, nem csak, hogy a hangja olyan kellemes, de olyan szívből jövő érzéssel énekeli ezt a dalt, hogy

0: hogy az csak ugyan...
1: Megismételhetetlen, nem? Tehát tényleg
0: igen.
1: Annyi lélek van benne, hogy tényleg
0: igen.
1: Már a legelső,
0: igen.
1: szavak hallatán is az ember átérzi, hogy
0: igen.
1: mintha ott lenne.
0: Igen, úgyhogy sajnálom, hogy személyesen nem találkozhattam volna vele, mert hát neki menni kellett. Volt még egy könnyű zenei álmom, hogy nem baj akár mennyibe kerül, de Elvis Presley-t azt szeretném meghallgatni. Hát,
1: így, bármit hát, élőben.
0: Számítógépen hallgatom.
1: Bármit élőben.
0: Igen.
1: Igen.
0: Számítógépen hallgatom.
1: Na hát jól elkanyarodtunk. A Tiszától, Szelecki Zitától. Igen. Jó, hát annyiban ugye kötődik, hogy Szelecki Zita is élt Amerikában, tehát
0: igen.
1: Elvis Presleyhez is van ilyen formában valamiféle
0: igen, hát
1: kötődés ebben a történetben, de csak ennyi. No,
0: igen.
1: Hát akkor hallgassuk meg, jó? Ne kalandozzunk el tovább a kanyargó Tisza partján. Lajos kérésére jön tehát Szelecki Zita itt a Dankó Rádióban.
2: Mikor leültem a Tisza partjára, azt megsimogattam a kis fűszálak fejét, amik úgy álltak ott, mint hogyha hallgatnák, hogy mit mesél a Tisza. Mert a Tisza locsog, csocsog. Tőle tanultam én lelkem azt a nótát is, hogy

0: Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Kék a kökény recece, ha megérik fekete.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Lajos kedvenceivel, aki ugye említette, hogy 23 évesen megnyert egy könnyűzenei fesztivált. A könnyűzenétől miért fordult a magyar nóta felé? Ugye említette, hogy a szülei gyakorlatilag magyar nótát hallgattak, és már kisgyermek korában is szerette a magyar nótát, de mi volt az a kiváltó ok, ami miatt azt mondta, hogy jó, könnyű zene, háttérbe szorul, magyar nótát mondjuk, szeretne énekelni?
1: Mondjuk azt nem mondanám, mert odát értünk akkor is.
0: Már melyik részét nem mondaná, mert hogy a szülei magyar nótát
1: hát
0: hallgattak?
1: Hogy miért váltottam.
0: Ja.
1: Mondjuk a korom miatt is, de nem csak azért, hanem hát jobb, ha nem mondom.
0: Értem, hallom, hogy harapófogóval kellene kiszedni Lajosból.
1: Igen, négy szem közt megmondanám.
0: Jó, hát lehet, hogy még sort kerítünk rá egyszer. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, vigyázzon magára, Lajos, jó, és beszélgessünk majd
1: köszönöm
0: még.
1: Köszönöm szépen. Én is kívánok erőt, egészséget, és mindent nagyon-nagyon szépen köszönök.
0: Minden jót. Viszont hallásra.
1: Igen, viszont hallásra.
0: Lajost hallották, most pedig jön Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig a Túl az Operencián Egri Józseffel. Én Popovics László vagyok, találkozunk holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Minden jót, viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Vajon melyik az első magyar opera? A Pikkó herceg és Jutka Perzsi című darabot 1793-ban mutatták be olyan sikerrel, hogy az elkövetkező egy évben tucatszor tűzték műsorra, ami akkoriban elképesztő szériának számított. Áriáit városszerte dúdolták az utcán. Sajnos a mű teljes zenei anyaga már a nyomtalanul elveszett, csak a szövegkönyv maradt ránk.
2: A népzenei nyomozóiroda 558. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ezért van az, hogy sokan inkább Ruzicska József 3 évtizeddel későbbi 1822-es művét, a Béla futását tekintik az első valódi magyar operának. Talán azért, mert annak a kottáit ma is kézbe vehetjük. A 19. század hajnalán egész Kelet-Európában párhuzamosan zajlott a polgárosodás és az anyanyelvű kultúra harca. A cseheknél Smetana, a lengyeleknél Monyuskó, nálunk pedig Erkel Ferenc lett a mozgalmak arca.

Az arisztokrácia udvari reprezentációja helyett a városi polgárság vette át az irányítást, és ők a saját nyelvükön akartak mulatni és énekelni. A budai játékszín 1793. májusi estéje után már nem volt visszaút. Kassa, Kolozsvár és Miskolc színpadain is egymás után csendültek fel a magyar nyelvű dallamok. Korabeli magyar szerzeményekből válogattunk.

0: Csermák Antal magyar táncaiból válogattunk. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Jakub Csepp Gabriella televíziós műsorvezető lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kereskedelmi és közszolgálati médiumok közötti különbségek nehézségei, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miért nem lett vendégünk színész, mint ahogy az eredeti célkitűzéseként szerepelt álmai között. Vasárnap Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mi volt az a motiváció, amely olyan terület felé terelte, amely hazánkban hosszú ideig tabunak számított, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen kérdések lepik meg leginkább a közönség soraiból országjárásai során egy-egy helyszínen. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence. A mikrofonnál Ötvös Ádin. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter ellen intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika, korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététel nem az egyesületeket vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértést nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Több szervezeti változás is életbe lépett ma a rendvédelmi területen. A Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az URFK irányítása alatt működik tovább. Megszűnt az országgyűlési őrség, feladatainak egy része a TEC-hez, másik része pedig a készenléti rendőrséghez került. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint a változásokkal egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Jogerősen 8 év börtönre ítélte a bíróság azt a férfit, aki kábítószer hatása alatt halálos balesetet okozott januárban az 1-es főúton. Az elkövető 120 km/h feletti sebességgel egy előzésből visszatérve ütközött az előtte szabályosan haladó autóval. A balesetben két utas azonnal meghalt, a vétlen sofőr a kórházban hunyt el. Este megkezdik a hétfőn a rákos állomáson kisiklott tartálykocsik műszaki mentését. A szakemberek megbontják a felső vezetéket, majd daru segítségével elmozdítják a felborult kocsikat. A munkálatok miatt este 6 órától vasárnapig módosított menetrend szerint járnak a miskolci, a szolnoki, a békéscsabai és a debreceni szerelvények. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira tegnap az egyik település határában támadt rá a nagyvad. Az áldozata mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Holnap is marad a napos idő. A szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. A pontos idő 18 óra 4 perc.
2: Túl az operencián. A Dalkó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.
6: Az utolsó kívánságom, halljátok meg emberek!

0: Ott túl a rácson, énekelte Boncsér Gergely, Huszka Jenő és Martos Ferenc Gülbaba című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Ma, október 1-én ünnepeljük a Zene Világnapját. Az UNESCO 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére nyilvánította ezt a napot a zene ünnepévé. Célja, hogy felhívja a figyelmet a zene összekötő erejére, arra, hogy a muzsika közelebb hozza egymáshoz az embereket és a különböző kultúrákat. Ezen a különleges napon világszerte a zenéje a főszerep, és mi is szebbnél szebb dallamokkal csatlakozunk az ünnephez. Elsőként Szinetár Dóra és Kulka János előadásában mi más is következhetne, mint a Zene az kell, Dés László, Balázs Béla és Radványi Géza Valahol Európában című musicaljéből. Majd utána Ábrahám Pál Viktória című operettjéből csendül fel a Honvéd Banda Szól a Stefánián, Szendi Szilvi és Laki Péter előadásában. Jó szórakozást kívánunk!
1: Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel,

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Nyomorultak című musical Victor Hugo világhírű regénye nyomán született, és mára a musical irodalom egyik legismertebb és legsikeresebb alkotásává vált. Zenéjét Claude Michel Schönberg szerezte, a szövegkönyv Ellen Bublil nevéhez fűződik. A musical 1980-ban Párizsban került először színpadra, majd 1985-ben Londonban is bemutatták, ahonnan világhódító útjára indult. Az elmúlt 4 évtizedben 53 országban 22 nyelven játszották, és olyan rangos elismeréseket is elnyert, mint a Laurence Olivier, a Tony és a Grammy díj. Hamarosan felcsendül az Álmodtam én egy álmot című dal Malek Andrea előadásában. De előtte hallgassuk meg Szőlényi Levente és Bródi János István a király című rockoperájából az Elkésett békevágy című dalt Sebestyén Márta, Varga Miklós és Vikidár Gyula előadásában. Túl az Operencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Zenei kirándulásunk következő állomása ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című operettje. Homonnai belépőjét Erdős Attila énekli. Dankó Rádió.
1: Halljátok! Itt vannak, megjöttek!

kedves hallgatóink! Ma ünnepli születésnapját Bálint Ádám, musical színész, énekes, a Budapesti Operett Színház tagja. 2003-ban megnyerte a Francia Intézet országos sanzon versenyét, és így ő képviselhette Magyarországot a Splitben megrendezett összeurópai sanzon versenyen. 2005-ben végzett a Pesti Broadway stúdióban, és diplomát kapott a színészkamarától, a Romeo és Júlia férfi cím szerepéért. Boldog születésnapot kívánunk! És most hallgassuk meg Szakcsi Lakatos Béla Szent Iványi Álom című musicaljéből a Majd én megmutatom című dalt Bálint Ádám, Dolhai Attila és Sándor Péter tolmácsolásában. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink. Az Állami Áruház című zenés filmet 1953-ban mutatták be. Zenéjét Kerekes János szerezte, a dalszövegeket Gábor Andor írta, zenei vezetője pedig Fényes Szabolcs volt. Most Petre Zsuzsa előadásában következik a film nagy slágere, Egy boldog nyár Budapesten, túl az Óperencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Házi Erzsébet Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnőre, színésznőre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1929-ben a mai napon, október 1-én született Pozsonyban. 1951-ben debütált a Magyar Állami Operaházban Verdi Rigolettójának apródjaként. Legnagyobb sikere Puccini Manon Lescaut címszerepe volt, Ilosfalvi Róbert partnereként. Alakítását az évszázad manonjaként emlegetik. A premiért követő évben több mint 40 teltházas manon előadást tartottak, amire csak ritkán akadt példa az operaház történetében. Az Erkel Színházban nagy operettekben is fellépett óriási sikerrel. Házi Erzsévet 1982. november 24-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most is egy csodálatos operett részlet következik, Carmi Löcker Dubarry című operettjéből. Zsend belépője Házi Erzsébet hangján csendül fel. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc arany és ezüst keringőjével zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan jönnek a hírek, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Szól zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból ma 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte az alapítványi adatigénylések korlátozását célzó 2016-os törvénymódosítást, mondta a jegybanki ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság előtt a javaslatot korábban benyújtó Bánki Erik. A gazdasági bizottság volt elnöke kijelentette, hogy a jogszabálytervezet részletes indoklása a jegybanktól származott, ő maga nem egyeztetett senkivel, és nem érez felelősséget az ügyben. A volt fideszes képviselő hozzátette, az adatnyilvánosságot korlátozó passzusok végül az Alkotmánybíróság döntése miatt soha nem léptek hatályba. Új szervezeteket lehet támogatni a palack visszaváltó automatáknál. A jótékonysági célra felajánlott betétdíjat a decemberig a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány között osztják szét. A kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta eddig több mint 520 millió forint adomány gyűlt össze. Elkezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Vasárnapig csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várják az érdeklődőket a Hung Expo kongresszusi központban. A rendezvény középpontjában ezúttal a kortárs német nyelvű irodalom áll. A díszvendég Németország, Svájc és Ausztria. Holnap is marad a napos száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is lehet. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Elküldöm a levelemet. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió mai húscsak prímását, egy órás zenei összeállításunkat László Imre, Félix János és Nádor Jóska hallgatójával kezdjük. Tolnai András énekel nekünk nem sokára, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió magyar nótadíját, a művész úrnak pedig ifja Berki Béla zenekara játszik. Utána Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból Dóczi József egyik dalát halljuk. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben. Csík Józsefnek majd Varga Jenő együttese játszik. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

rózsafa bólogat a kert közepén. Már is Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgójával folytatjuk. A 2021-es felvétel Bangó Marikával és Lendvai Csócsi József zenekarával készült. Aztán Jákó Vera hangjában gyönyörködhetünk, aki Bura Sándor és Szerdahelyi János csádásával érkezik. Ráérünk még, korán van hazamenni. Matusik Sándor, Szerettem már épp eleget című frissét pedig majd Budai Beatrix énekli, akinek Lakatos Miklós együttese játszik 2016-ból.

Érdi, Oroszlányi és Karcagi Dankó klubos felvételek következnek. Karcagon 2024. május 4-én vendégeskedtünk Tordai Zoltán zenekarával és többek között Várnai Adriennel. Hamarosan a művészektől a Csendesen csak csendesen című dalt hallgathatjuk. Előtte Kollár Katalin és idősebb Derzsi György dalol Kalapomra páros tubarózsát tettem. A Dorján Sándor andalgóját Johann János zenekara játsza. Szilágyi Sándortól és Berki Péter együttesétől pedig már is szól Budai Dénes és Szilágyi László hallgatója. Volt egyszer egy régi tavasz.

meghallom életem. Esküvőre szól a harang, sírva mégyel az oltár elé.

kedves hallgatóink, a Dankó Rádiót hallják még mindig, benne pedig Húscsak Prímásunk szól, a következő dalunk pedig egy Dóczi József szerzemény, Felednélek, felednélek. Huszár József következik, és Jónás Mátyás zenekara, akiket majd Kós János követ, valamint ifjabb Sánta Ferenc együttese, Burka Sándor és Babusa Miklós dalával, bizony azzal a dallal, amely 2023-ban az év magyar nótája szavazásunkon bronzérmes lett. Ez lesz majd a Halljátok, cigányok!

0: Csókok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok.
1: Itt a Bálban címmel Horváth Zoltán és Vitárius Imre írtak dalt. Nem sokára a Szentendrei Klárától és a Száztagú Budapest cigányzenekar szólistáitól meg is hallgathatjuk. Aztán Lente Lajos fakad dalra, ő lesz Leszler József és Segesdi László frissével érkezik. Szerettem egyet. Itt a

0: színhely az a kis kési.
1: Valahol az ember mindig elhibázza. A rózsabokor a domboldalon, a faluban nincs több kislány, csak kettő, és repül a szán. Ezekkel a dalokkal folytatjuk, Mérti Nándor frissét majd. Bányai Márton énekli el, és ifjabb Sárközi Lajos játsza zenekarával. Radics Béla csárdását pedig Újvári Marikától, Buta Árpád Attilától és Balázs Tamás zenekarától hallgathatjuk meg egy 2025-ös felvételről, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Előtte a Duna Televízió egyik 2022-es felvételét hallgatjuk, ez Balázs Árpád egyik megzenésített Petőfi Sándor verse lesz, Rózsa Bokor a domboldalon. Hajnal Nikolettnek ifjabb Bergi Béla zenekara játszik, de még ezt megelőzően Fehér Sándorék muzsikálnak Solti Károly kíséreteként. 1983-ból szól Vas Gábor és Kellér Dezső dala, Valahol az ember mindig elhibázza.

0: kislány, oly könnyen lépre menj.
1: Aki a babáját igazán szereti, nem sokára Rezsnák Miklós énekli el a csárdást. Csenki Imre andalgója előtte Máté Jolántól és a BM Duna Művész Együttesének népi zenekarától szól. Cigány leány virágszál. Most pedig érkezik Karcagi János. Volt nekem egy fehér szárnyú bóbitás galambom.

asszony, jöjjön meg a jobbik ezen magának. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik ezen magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatomba beugrom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik ezen magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatomba beugrom a Dunába. Kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a

Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm mai figyelmüket is. Jó, hogy velünk tartottak, és remélem, hogy ezt önök is így gondolják. Maradjanak még a Dankó Rádióval, ha idejük és kedvük is engedi. Én most tehát búcsúzom, de Csóka Gyulai zenekara még játszik önöknek. Jön Sallai Misi dala, csak úgy mondom magának. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallom.

0: műsorajánló.
1: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. Holnap is marad a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Cserébe a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt az előző kormány ellen indított perektől. A fővárosi közfejlesztések tanácsa ülésén megállapodás született arról is, hogy az elővárosi közlekedésért is felelős regionális céggé fejlesztik a budapesti közlekedési központot, amelynek fele részben az állam lesz a tulajdonosa és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A kormány és Budapest vezetése megegyezett arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket, a bevételt azonban csak útfelújításra lehet majd költeni. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járás bíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásában. A járás bíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik mától a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet. Az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Az országgyűlés a múlt héten döntött arról, hogy újból a gyermekvédelmi rendszerbe integrálja a javítóintézeket, szemben az előző kormány tavalyi döntésével, amely a Szőlő utcai botrány kirobbanása után a büntetés végrehajtás alá helyezte át azokat. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium ma bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Kám Tobin, a kortárs ír irodalom világhírű alkotója kapta idén a Budapest nagydíjat a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Az alkotónak Karácsony Gergely adta át az elismerést az esemény megnyitóján. A főpolgármester beszédében tiszteletbeli budapestinek nevezte az írót, aki második regényét egy keleti pályaudvar melletti hotelszobában írta, és nagy szerepe volt abban, hogy Krasznahorkai László művei a dublini olvasóközönséghez is eljussanak. Végül pedig az időjárásról. Holnap is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 20 óra, 4 perc.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Az UNESCO 1975-ben Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította. Ezen a napon Magyarországon és világszerte a zenét ünneplik. Mi itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában minden nap ezt tesszük. Így remélem, velünk tartanak, meghallgatják ma esti válogatásomat. A Zene Világnapján Táncházban című műsorunkban emlékezünk az elődökre, a nagyokra. Így a Sebő Együttes és a Kalamajka felvételeit hallhatják, s aztán Kis Ferenc zeneszerző, lemezkiadó, a Dankó Rádió Tutta és Sár Arany című műsorainak haláláig szerkesztője, kompozícióiból válogatok néhányat, s aztán Táncházban című műsorunkat Gyimesi Muzsika zárja. Először emlékezzünk az április 27-én elhunyt Sebő Ferencre és zenésztársára, barátjára, Halmos Bélára, kiknek tulajdonképpen a táncház mozgalmat is köszönhetjük. Nagy klasszikusok forognak Táncházban című műsorunkban, a Sebő Együttes előadásában.

A Zene Világnapján ünnepi táncházban című műsorunkban következzen a Kalamajka együttes, akik nem csak a legendás Molnár utcai táncházban muzsikáltak évtizedeken keresztül, de kiváló lemezeket is megjelentettek. 2002-ben született meg például a Haj Rákóczi, Haj Bercsényi című album, melyen a muzsikusok Halmos Béla, Petrovics Tamás, Dövényi Péter, Nagymarosi András és a zenekar énekese Fábián Éva a kuruckor máig fennmaradt dallamaiból válogattak a Rákóczi Szabadságharc 300. évfordulója kapcsán. Először Fábián Éva énekel, aztán Cinka Panna nótája és Tüsszentős Csárdást, majd a Tyukodi Pajtás nótája következik erről a lemezről.

Kis Ferenc népzenész, zeneszerző, lemezkiadó, a Dankó Rádió Tudta és Sárarany című sorozatainak szerkesztője 2024. október 15-én hunyt el. Sokrétű életművéből következik most néhány szemelvény, az általa alapított Etnofon Zenei Társulás előadásában hallhatjuk a Lumpok indulóját, majd pedig a Kis Anna verseire született Leánydícsérő című ciklusból szól a Madár és a lemez címadó dala.

Kis Ferenc volt a zenei szerkesztője, zeneszerzője Szomjas György Vagabond című filmjének, mely a táncházasok világában játszódott. Ennek két részlete következik Táncházban című műsorunkban: a Jabi Pabi, majd Gyimesi Muzsika, Kerényi Róbert, Dress Mihály, Benke Gráci és Ábrahám Judit előadásában, szintén a film zenéjének egyik részlete.

Kedves hallgatóink, a Zenevilág napján Táncházban című műsorunkat a Téka együttes felvétele zárja, Gyimesi Muzsika. Az idén 50 éves együttes lesz tematikus hétvégénk vendége, akkor jó néhány felvételt hallhatnak majd a legendás zenekar előadásában. Most Őskelet című albumukról szól Gyimesi Sebescsárdás, az előadók Vizeli Balázs, Havasréti Pál, a fúvós Kerényi Róbert, a táncosok pedig Sára Ferenc és felesége Varga Zsuzsanna. Énekel Tárnoki Beatrix. Ezzel a felvétellel kívánok önöknek további jó rádióhallgatást, maradjanak velünk, hallgassák a Magyar Zene Rádióját, a Dankó Rádiót, nem csak a Zenevilág napján. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönöm figyelmüket. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Esténként 9-től éjfélig bejárjuk az egész földet, és egy színes világzenei utazásra hívjuk Önöket. A mai programban az első órában érintjük Finnországot. Aztán hallunk világzenét török művészektől, Berlinből, Derje Yildirimtől és a Grup Simsektől. És egy kiváló hazai muzsika is megszólal majd a Söndörgővel, Szalóki Ágival, Herzku Ágival és a Vujicsics együttessel. Na és persze ott lesz még a dalban Versendi Kovács József és Tompos Kátya is. Kellemes rádiózást ma estére mindenkinek. Egy nemzetközi koprodukcióval kezdünk, egy kínai-francia, egészen pontosan kínai-okszitán együttműködéssel. A következő dalban Sissi Zoo, Gusengen, Michel Montanaro pedig Fuvolán játszik. Közös daluk a Luna.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Finn világzenével folytatjuk, mégpedig harmonika muzsikával. Ezt a hangszert nagyon szeretik a finnek, sok formáció használja dalaiban. Most Antti Paalanen zenéje következik, akinek negyedik lemezébe hallgatunk bele. A 77-es születésű muzsikus kiemelkedő szerepet játszik a finn kortárs népzene területén. Antti Paalanen úgynevezett diatonikus harmonikán muzsikál, amely a finn népzene fontos hangszerévé vált az elmúlt 100 évben. A muzsikus 12 éves korában nyerte meg először az egyik fontos finn népzenei versenyt, és ezt további 3 győzelem követte. 22 évesen Ausztriában a diatonikus harmonika világbajnokságon második helyezést ért el. Számos további díjjal ismerték el tehetségét hazájában, de a nemzetközi sikert az hozta meg, hogy szerepelt 2011-ben a Womex-en, a világzenei szintér legnagyobb nemzetközi találkozóján és vásárán. Innentől nem volt megállás egészen Japánig, Kanadáig. Nem csak saját nevén adott és ad ki lemezeket, de egyéb formációkban is szívesen közreműködik. Emellett színházi produkciókhoz is ír zenét, hivatalos munkahelye is ide köti, ugyanis a Finn Nemzeti Színház színpadi muzsikusa. Egy kritika szerint negyedik lemeze részben egy új célcsoportnak készült, olyan fiataloknak, akik rendszeresen eljárnak táncolni vagy bulizni, csak még nem tudják, hogy mindezt harmonika szóra is megtehetik. Íme egy kis ízelítő nekik, meg mindenki másnak. Az előadó a finn Antti Paalanen, a dal pedig az Ela, most a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, a népek dalai szól a világzenei válogatás. Folytassuk az anatóliai pszichopop szenzációjaként emlegetett Derja Yildirimmel és csapatával, a Grup Simsekkel. Az immáron Berlinben élő török énekesnő Derja Yildirim hagyományos anatóliai népballadák kortárs feldolgozásaival kezdte, és meg is szerette őt a nagy közönség. Mindemellett azonban a pszichedélia, a jazz és a mai minden nevű pop univerzum mámorító keverékéből ismerítenek. Derja Yildirim és transzkontinentális zenekara a kortárs zenébe kalauzolja a hallgatóságot. A 2019-es debütáló lemezük hagyományos anatóliai népdalokat dolgozott fel, inspiráló és pszichedelikus hangvételben. 2021-ben a Dost 1 címet viselő korongon, amelyen a régi anatóliai klasszikusok kortárs és modern feldolgozásban szólalnak meg, immáron saját innovatív szerzemények is szerepeltetnek. Yildirim énekének néhol bonyolultnak tűnő motivumait és a török land jellegzetes hangját egy könnyed, táncos hangszereléssel fűszerezik, és ez az elegy azonnal a hallgatóság fölébe mászik. Következzen Derja Yildirim és csapata, a Grup Simsek, itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

ízleljenek, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap pénteken este újra élő muzsikával, 23 órától a Roma Soul zenekar koncertjét hallhatják. A formáció egy Petőfi Rádiós akusztik koncertre választott nevet, és ott alakult ki a koncepció is. Világslágereket ültetnek cigányzenei közegbe. Mindemellett autentikus cigánydalokat is modern köntösbe bújtatnak. A csapat egyik motorja egy 2012-es tévés tehetségkutató győztese, Polák Ergő, aki azt mondja, az egész egy jó poénnak indult, amiből végül egy nagyon komoly projekt lett, és megszületett a Roma Soul stílus. Szól hitvallása szerint a zene nem csak hangok sokasága, hanem egy láthatatlan, de annál erősebb kapocs előadó és közönsége között. Továbbá, hogy nincs különbség ember és ember között, függetlenül bőrszintől és hovatartozástól. A Roma Soul felvállal célja az is, hogy ápolja a népek közti kapcsolatot, hiszen cigány és nem cigány zenészek alkotnak itt valami igazán maradandót.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével a Balkáról.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Ez a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. A színes kínálatban a következő órában hallunk világzenét, fádót Portugáliából Carminhótól. Brazil világzenével is készülünk Sessától, és játszik a Caraván Família is. Ezúttal egy koncertfelvételt hallunk majd tőlük. Most pedig irány a Balkán, Zarina Prvasevda 2022-es felvételét hallgatjuk. Das Nájes Májkó, vagyis Tudod, anyám?

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják. A világzenei magazinban most egy picit csendesebb dal következik Portugáliából, előadója Carminho. Ő talán nem is gondolta, hogy egész életében muzsikával fog foglalkozni, amikor először 12 éves korában fádút énekelt. Az azonban már születésétől fogva biztos volt, hogy sok zenét fog hallani, hiszen édesanyja híres fádú énekesnő volt, így Carminho egész gyerekkorát a mélabús, érzelmes dalok kísérték. Ő pedig teljesen a hatás alá került a különleges stílusnak, és kamaszkorában már a jellegzetes portugál fáduházakban kezdett énekelni. Majd utazgatott a nagyvilágban, amikor pedig visszatért Lisszabonba, ráeszmélt, hogy az ő útja a művészet. 2009-ben jelent meg első nagylemezen, amely egészen egyszerűen az év és az évtized egyik leginkább elismert lemeze lett, és egészen a platina minősítésig jutott. Így aztán bebiztosította magának, és 3 évvel később megjelent második nagylemezének is a lista vezető pozíciót. Most 2018-as lemezéről, az eddigi legszemélyesebb Maria című korongról szól egy dal. Énekel a Dankó Rádióban Carminho.

0: Juanari, Juanari, Juanari, Juanari, Juanari, Juanari,
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás a népek dalai. A zene a vezércsillagod, követed, bármennyire is elveszett vagy. Ez a vezér gondolata a brazil Sessa korongjának. Nagyon kellemes muzsika ez, amely a legoptimistább énünket tudja előcsalogatni. A kézi ütőhangszerek hangját körbefonják a fuvola finom indái és egy megfoghatatlan lebegő basszus. A finom hangszerelésnek köszönhetően eltűnnek mind a fizikai és mind a metafizikai határaink. Sessa zenéjét hallgatva egyetérthetünk a kritikusokkal, akik szerint megvan áldva intimitással, rejtélyességgel és a bujaság iránti érzék is felfedezhető. Azonban mégis nagyon ismerős dallamok ezek, igazi brazil hangzás, amely a 60-as évek végén jött létre, amikor a hagyományos zenei stílusokat, mint a samba vagy a bossa nova, a rock és a jazz nyugati hatásaival vegyítették. Sessa azonban az áhítatos hangokat határozottan modern területre tereli, így mutatva új irányt a brazil zene számára. Bár São Paulo-ban született és kezdett

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egy igazi kuriózummal a Karaván Família zenekarral folytatjuk, amelynek tagjai egy családot alkotnak. Az apa és a fiú énekel és gitárral, az anya és a lány énekel és tánccal járul hozzá az egyedi dallamokhoz, amelyekben az európai cigányzene ötvöződik latin muzsikával, blúzzal és popzenével.

A formáció vezetője Nagy István a 80-as évek elején úgy 13 éves korában kezdett zenével foglalkozni. Akkor az amerikai blues volt a kedvence. Annyira megfogta, hogy eldöntötte, ő is ezzel akar foglalkozni. A legegyszerűbbnek tűnő hangszert választotta, a szájharmonikát, de hamar rájött, hogy mégsem olyan könnyű azon játszani. Viszont nem adta fel, és amikor már jól ment, egy kis pénzt is tudott vele keresni. Egy blues pub figyelt fel a játékára, és felkérték, hogy zenéljen náluk. Aztán elkezdett gitáron is tanulni, szintén autodidakta módon. Majd jött a nagy szerelem, a népzene és a cigány muzsika. Ma pedig már a nemzetközileg is elismert Karaván Familiában hallhatjuk játszani. Egy koncertfelvételt hallgatunk most tőlük, kollégáim ezt 2023 tavaszán rögzítették a Fonó Budai Zeneházban. A dalban közreműködik cimbalmon Balogh Kálmán, harmonikán pedig Marosi Zoltán. Íme a Karaván Família dala, a Maladimo.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy jól ismert dallammal.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Beléptünk a mai nap utolsó órájába, világzenékkel töltjük meg ezt a Dankó Rádióban. Örülök, ha bennünket hallgatnak, akár útközben, akár munkaközben, vagy éppen pihenés gyanánt. Nem sokára a mai utolsó órában hallunk világzenét a Dankó Rádióban az Egyesült Államokból Katie Fink-től és Marcy Marxer-től. Aztán egy marokkói duót is ajánlok figyelnünkbe, a Driss El Malumi csapatát, és Szvázi földről érkezett világzenei szól zulu nyelven. További jó rádiózást mindenkinek! A következő dal ismerős lesz, hiszen világsláger lett anno a 80-as évek végén. Tradicionális dallamot dolgozott fel a Simple Minds zenekar, íme tőlük a Belfast Child.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

a világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Két Grammy-díjas amerikai roots zenész, Kitty Fink és Marcy Marxer munkásságának egyik különleges darabjával folytatjuk. Már több évtizedre kutatják és éltetik az amerikai népzene hagyományait, miközben kreatív módon ötvözik az Appalachian-hegység dallamait más zenei kultúrákkal. A nem sokára hallható The White Snake Song, vagyis a fehér kígyó dala, egy olyan projekt része, amelyben a két zenész a kínai klasszikus cimbalomjátékos Chao Tian közreműködésével kelt életre izgalmas zenei fúziót. Hangszerei között ott van a kínai kalapács cimbalom, a banjo, a gitár és a mandolin. Igazán gazdag hangszerelést kapnak a dalok. Együttműködésük nem csupán a különböző hagyományok találkozásáról szól, hanem az improvizáció és a közös zenei kísérletezés öröméről is. Katie Fink és Marcy Marxer közös felvétele következik. The White Snake Song most a Dankó Rádióban.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő dal előadója Driss El Malumi Trio. És ha itt egy formációra gondolnánk, akkor nem biztos, hogy jó nyomon járunk, hiszen ez inkább egy akusztikus filozófia, ahol a hangszerek az emberi lélek szabadságvágyát hivatottak megszólaltatni. A trió középpontjában generációja egyik legkeresettebb oud művésze, Driss El Malumi áll, aki a klasszikus arab és nyugati zenében is képzett muzsikus. Filozófiai tanulmányokat folytatott, és a doktori dolgozatát a művészi kifejezés témájában írta. Azt kutatta, hogyan lehet a zenén, a művészeten keresztül gondolatokat, érzéseket, jelentéseket közvetíteni egy mélyebb elméleti nézőpontból. Nem csak gyakorló zenész tehát, hanem gondolkodó, reflektáló művész is. A trió zenéje nem egyszerűen koncertélmény, hanem sokkal inkább egy hangzó meditáció. Az oud meleg, rezonáló hangja köré szövődnek a különböző eredetű ütőhangszerek, miközben a csend, a hangsúlyos, jelentéssel teli csend, ugyanolyan fontos szereplő, mint maga a hang. A főszereplő Driss El Malumi úgy fogalmaz, ha nyitott a lélek, akkor bármit létre lehet hozni. Marokkói világzene szól 2024-ből, a középpontban tehát Driss El Malumi és az ő triónak elnevezett projektje. A dal a Shukr.

0: világzenei válogatásunkat hallják. Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nálunk holnap is lesz világzenei koncert, ahogyan minden pénteken este. Ezúttal a Roma Soul zenekar koncertjét hallhatják. A formáció neve és koncepciója egy akusztik koncerten született meg, ahol egy 80-as évekbeli diszkós tágert dolgoztak fel, cigány stílusban popzenekarral. Az egész egy jó poénnak indult, amiből végül egy nagyon komoly projekt lett, és megszületett a Roma Soul stílus. A zenekar felállásának koncepciója, hogy roma és nem roma, autentikus és modern zenészek játszanak és alkotnak együtt valami újat és korszerűt. Az Olá Gergő vezette 8 fős Roma Soul zenekar mindenki által ismert világslágereket ad elő, élőben autentikus roma hangszerelésben. A csapat fergeteges koncerteket kínál két gitárossal, egy beatbox looper szintissel, egy kanna darbuka perkással és egy nagy bőgőssel a színpadon. A Roma Soul első dalának elkészítésében közreműködött a Da Sudrász frontembere, Trap kapitány, és a Fekete-Fehér címet kapta. Már első dalukkal megüzenik azt, amit képviselnek. Ne ítélj addig, amíg nem ismersz. Ne csak nézz, hanem láss is.
1: Látom rajta, de hogy a talpad viszketik a társa. Én megmutatom neked, hogy találtam a babámra.
0: A Roma Soul zenekar egyik első koncertjének felvételét holnap hallgathatják meg 23 órától a Népek Dalaiban, a Dankó Rádióban.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai, a világzenei válogatást hallották. Örülök, hogy bennünket hallgattak, találkozzunk holnap este is. A himnuszt követően indul az éjszakai dalcsokor. Én pedig búcsúzom, a népek dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották.

Zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Aki a szerelmet tagadni meri, az a csókizét csak hírből ismeri. Nem téved még soha ivolyát, nem nótázat icakákon át. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri, nem téved még soha ivolyát, nem nótázat éjszakákon át. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri.

ide vele. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri. Nincsen annak semmi teteje, hogyha csók kell, hát ide vele. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri. De azért a csóból soha se elég neki. Rég megmondta az öreg anyám, csak a parnal szeret igazán. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzen.

És a vén ember eltipeg csendben, hóna alatt a kopott hegedű. Alig bír járni, a lábain állni, de szívében mégis ott

Csend lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ez a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

árhalva találja, s beszól az ajtó, urak, jó mulatás.

mint egy boszorkány, még pedig egy kökény szemű barna lány. Vigyázz, pajtárs, jól vigyázz a szívedre, ne menj a boszorkány szigetre, mert oda jár a szegedi lány valahány. Ott ragod rá a boszorkány, tudod,

Julcsa, aki megyen a piacra, kis kosarát bal karjára felakasztja, lesz is abba Sanna Manna csokoládé. Julcsa, sose leszek a magáé, lesz is abba Sanna

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma Serli Lajos és Kazalicki Antal Kék ne felejtsével kezdjük a 20 csak prímást itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. A dalt Szász Katitól és Johann János zenekarától játsszuk egy 2023-as felvételről. Utána Szalai Antal prímást halljuk muzsikálni, aki átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját még 2025-ben. Természetesen zenekarával együtt hallhatjuk őt, Dócs Péternek muzsikálnak a Sűrű Sötét Erdő című Csizmadia Imre, Gárdonyi Géza szerzeményben. Jó rádiózást kívánok!

Jó estét kívánok! Hamarosan Simon Boglárka és Jenei Gábor éneklik el nekünk Bognár Ignác és Nádor József dalát. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál hozzá. A felvétel a Magyar Zeneházában készült 2024. december 9-én a Dankó Rádió Gála műsorán. Utána Farkas Rozikát hallgathatjuk, aki 2025-ben magyar nótadíjas lett. A művésznőnek Tordai Zoltán zenekara játszik Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa dalában. Az írás jól megmondja.

Hamarosan egy körmendi Dankó klubos felvételt hallhatunk. Gergely Róbert elkészült és Hankó József zenekarával 2025. március 13-án. De előtte még Budapestre látogatunk, és csepeli munkásotthonbeli perceket elevenítünk fel, szintén egy Dankó klubos estről, Tarnai Kis László és Báder Ernő zenekarának segítségével. A művészektől két dal is elhangzik, Sárga Rózsa, Ne virágoz késő ősszel, és a Hová lesz a hulló csillag. De mindezek előtt Kolostyák Gyula énekel két dalt, Kétszer nyílik az akácfa virága, és Fehér galamb száll a falu felett. Tordai Zoltán és zenekara muzsikál hozzá.

semmit sem eszem, elment az eszem már. Jaj, mit tett a szívemmel, éjjel, nappal hideg lel, télen, melegen, nyáron, hidegen fáj. Hát kérem, nyissa már ki jó szívét, ha rajta lakat van, mert a doktorom szerint ez gyógyíthatatlan. Hey! Kár itt minden dumáért, élek, halok magáért, semmit sem eszem, elment az eszem már. Hey! Ezt a kislány nevet el.

szett, kötfejre jak.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás, melyet már is egy hallgatóval folytatunk. Hogyha egyszer a szerelem bekopogtat nálad, Somogyi Erikának Johann János együttese játszik Nádor József dalában, míg Fejős Jenőnek Lakatos Miklósék muzsikálnak, Édesapám mindig csak azt mesélte.

0: Inforádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
1: Édesapám mindig csak azt mesélte, hogy a világnak is kunsága közelbe. Jó a földje, a mara és zamata, kiskunságban minden kislány takaros. Jó a földje, a mara és zamata, kiskunságban minden kislány takaros. Édesapám csak a jó bort szeretne, pincéjében de nagy gonddal

0: Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Dankó Pista és Pósa Lajos csádásával folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prímását, valamint Mészáros János Elekkel és Boros Mátyás zenekarával. Utána Urbán Katalin elénekli nekünk Magyar Imre és Brand István frissét 33 rózsafámon. A dalt Magyar Imre zenekara muzsikálja.
1: Nem jó mindig minden este a fonóba.

Nem jön levél. Szórja a nap aranysugarát, háborog a Balaton, csóka, csóka, szürke csóka, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Kalina Enikőnek majd Terék József zenekara játszik, Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula frissében. Előtte a Csárdás, Szántó Ferenc és B. Bató Anna szerzeménye Kis Károlytól és Lakatos Antal zenekarától szól. Gáspár Anninak Nyári László együttese játszik Leszler József és Babusa Miklós andalgójában, de jöjjön a hallgató elsőként Balázs Árpád és Heródek Sándorné szerzeménye, Nádasdy Lászlótól és Ifjabb Berki Béla zenekarától.

Messze vagyok idegenben. Dárdai László és Ceglédi Gyula hallgatójának címe ez. Hamarosan itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában a dalt Bangó Margit énekli el. Akit Gáti Pál követ, Berki Péter zenekarával, Volt-e már szívedben fájdalom? Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgójából. Szent a babám, csirek, csörög. Csala Juditnak és Nógrádi Tóth Istvánnak majd Sárközi Béla együttese játszik, aztán Miklósi József is tiszteletét teszi nálunk, a művész úrtól Hevesi József és Marcali Frigyes frisse szól a Paprika Show című dal.

0: Töri a tenyeredet sejhaj csúnyául.
1: Dankó Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.

csak, csak te hozzád való. Elegyed bátran a karomba, nem vagyok rabló a bakonyba. Én vagyok csak, te hozzád.

asszony is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édes anyám, egyszer már csak igaz lesz talán, már nekem százszor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édes anyám, kedves anyám, egyszer már

0: pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán, már nekem pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: Kedves hallgatóink, mai utolsó felvételünk Lendvai Ferencé és zenekaráé. Rózsa Völgyi Márk szerzeménye hangzik el hamarosan, ünneplő, verbunkos és friss. Előtte azonban én elköszönök Önöktől valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük jól érezték magukat, és a folytatásban is a Dankó Rádióval tartanak. Én most megyek, búcsúzom, de találkozzunk legközelebb is. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Az UNESCO 1975-ben Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította. Ezen a napon Magyarországon és világszerte a zenét ünneplik. Mi itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában minden nap ezt tesszük. Így remélem, velünk tartanak, meghallgatják ma esti válogatásomat.